0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: jó a művészetnek általánosan. Ugyanis ezek messze kiemelik az adott ország vagy város jelentőségét képzőművészetileg, mert nagyon sok mindent koncentrálnak egy helyre, nagyon sokféle kulturális jelenséget, és általában, vagy nagyon gyakran képzőművészeti fókuszúak. Ezáltal külföldi kurátorokat is, sajtót is vonzanak magukhoz, és fölemelkedik a képzőművészeti térképen az adott város vagy ország rangja.
1: Köszönöm, jövünk vissza, meglátjuk, hogy mi lesz. Miksa Bálint festőművész a vendégem.
2: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népszigeten található, hát mondjuk művészeti bázisról beszélgetünk, amely hát most végül is elveszhet egy április 9-i kormányhatározat következtében. De ti összefogtatok, ugye, és azért próbáltok ezért tenni, ezért szeptember 12-én Népsziget Kultfest keretén belül lesz egy összművészeti fesztivál, amely voltaképpen egy nyilvános kiállás a városrész jövőjéért. Mit terveztek? Hogyan épül fel ez a program? Ott van előtted két oldal. Egy A4-esen, ugye?
1: Komoly puskám van, felolvashatatlan.
0: Én sem tudom elolvasni a saját írásomat, nem baj. Az a lényeg, hogy az ember írja.
1: Igen. Igen, fontos az, hogy megmentsük. Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet. Fontos az, hogy ne csukott szemmel nézzük végig azt, hogy eltüntetnek minket a föld színéről. Fontos az, hogy képzőművészként nyilvánuljunk meg, és tényleg képzőművészeti fókuszú maradjon a fesztiválunk, mert maga ez a műfaj is meglehetősen marginális helyzetbe került. Nincs igazán képviseletünk semmilyen szinten.
0: Ennek mi az oka?
1: Nem állnak mögöttünk intézet. Hát a fő okának én magam, de hát ezzel lehet vitatkozni, vitatkoztam is többekkel erről. Én magam azt hiszem, egyszerűen csak a képzőművészet az egy magányos műfaj. Mm-hmm. Az ember elzárkozik a műtermébe és csinálja a dolgát. Eljár esetleg kiállításokra, eljár a mi esetünkben szomszédolni a másik műteremben néha, de nem épülnek körénk intézmények. Mm-hmm. Nincsenek jogászaink, nincsenek titkárnőink, nincsenek valamiféle intézményi keretek között fizetett bázisaink. Nincsenek.
0: Akiknek ez lenne a dolguk, ugye, hogy segítsenek benneteket.
1: Igen, hát ahogy az előadó művészeknél ez alapkövetelmény, hogy helyszínt kapnak, fűtést kapnak, világítást kapnak, hangtechnikát kapnak, mindenfélét kapnak. A zenésznek az a dolga, vagy a színésznek, hogy a maga szerepét megtanulja és végigcsinálja. A képzőművésznek a teljes hátteret ki kell építenie, mert nincs mögötte senki. Van intézményi háttér, ezt hozzá kell tennem, de zárójeles. Nagyon erős politikai nyomás alatt áll mindig, és nagyon szűkös, nagyon kevés az vagy szűk rétege a művésztársadalomnak, aki ebbe befér. És igen, tudomásul kell venni, hogy ez sose politikamentes, vagy szinte sohasem politikamentes, ebbe sokan nem hajlandóak bele állni. És itt azért a Népszigeten én ezt érzem, hogy itt javarészt olyan művészek vannak, akik ebben nem akartak belemenni.
0: És szerinted jobb lett volna, hogyha beleállnak? Tehát mi történik akkor, hogyha az ember beleáll? Mit is jelent ez, hogy ellenáll? Vagy, tehát, hogy...
1: Ez ízlés kérdése. Aha. Az én ízlésemben nem fér bele, de valaki ébe belefér, és semmi bajom nincs ezzel.
0: De hogyha meg az ember kívül áll, akkor, tehát az egészet így lehántja magáról, akkor meg lehetséges, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak.
1: Igen, kiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. És magunknak kell megépíteni mindent, amit szeretnénk. Ez is egy vállalható út. Nincs hát olyan nagy baj.
0: Csak igen, ez többféle nehéz nézőpont. Ugye? Mert igen. Hogy elvileg egy festőnek, egy képzőművésznek az a dolga, az a feladata arra esküdött fel, hogy ő a művészetével építi a világot.
1: Így van.
0: Tehát, hogy miért is kéne neki bármi mást tenni?
1: Ez műfaj sajátosság.
0: Igen.
1: Igen. És ez a fesztivál, ez módot ad arra, hogy ezt egy kicsit áthidaljuk. Egy kicsit magunkra irányíthassuk a figyelmet, egy kicsit a mi értékeinkre, és megértethetjük azt, hogy hogyan tudunk alternatív módon létezni, mint művészek. Összefogással, közösséggel, és állítom, hogy nagyon magas színvonalon. művészi színvonalra értem. Ez nagyon magas művészi színvonalon. Szóval a legtöbb művész itt igen komoly értéket képvisel, és ezt meg kell mutatnunk. Tehát így azon túl, hogy próbáljuk megmenteni a helyünket, még ennek is szeretnénk hangsúlyt adni.
0: Tudod mit? A zene után mondjuk el a programot, jó? Ami ott van előtted. Miksa Bálint festőművész a vendégem.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Thank you.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népsziget, hát mondjuk így, hogy megmentésére irányuló kultfestről beszélgetünk, amely szeptember 12-én lesz. Ez egy összművészeti fesztivál, amely hát végső soron ennek a rendkívüli értékkel bíró kulturális és közösségi hálózatnak a megmentésére irányul. Hát mesélj akkor, hogy hogyan építkeztek ezen a napon, hogyan épül fel a program?
1: Fontos tudni azt, hogy ez a negyedik kerületi oldala a Népszigetnek, a volt Mahart hajójavító telep területe, ahova a Zöld hídon érdemes gyalog bemenni, az északi vasúti hídon, a metrótól, tulajdonképp 600 méterre vagyunk a metró megállótól, nem egy nagy séta, és közben nagyon gyönyörű, mert az öbből és a hajók fölött vezet át az út. Autóval is megközelíthető a Zsilip utcán keresztül. A fesztivál az délelőtt 10-től elindul már. Egy gyerekeknek szóló irodalmi műsorral, amit Demeter László fog prezentálni, és megnyílnak a műtermek. Legalább 10-12 művész vállalta, hogy kinyitja a műtermét, és várja a közönséget, és mesél a műveiről.
0: Ez egy személyes találkozással
1: lehetőség. Igen, igen. Ugyanakkor rögtön láthatóvá válik a nagy közös kiállításunk, amit tulajdonképp a szíve ennek a fesztiválnak, az is délelőtt 10-kor már kinyit, és mindenki lesz táblázva, meg térkép is lesz, és mindenki kap a kezébe is egy, pontosabban elvehet a kupacból egy ilyen szórólapot, ami minden program pontosan rajta lesz. Nem csak hogy kiállítás és nyitott műtermek várják a közönséget, hanem irodalmi előadások is még, például Várkonyi Judit novella olvasó előadása, de kórus hangverseny is lesz. Estétől fényfestések, legalább 6 fényművész mutatja be az alkotásait a falakon, ami egy nagyon izgalmas látványvilágot ad az egésznek, és koncertek lesznek. Képzőművész zenekarunkkal föllépünk, az Atmovalt helyett a koncerteknek, majd a korai elektrik zenekar is fellép, és éjszakában nyúló lesz a program, mert még ilyen afterek lesznek a különböző helyszíneken, művészbázisokon. Nálunk azt konkrétan tudom, hogy a Temesvári Balázs kísérleti zenéje és a Hiacs nevű szintén kísérleti zenész formáció koncertje lesz, és majd DJ Szeseta is fellép, aki már egy kicsit táncosabb, bulizósabb zenét fog nekünk adni.
0: Hát ez a buli, ez reggel ér véget.
1: Tartok tőle, hogy igen.
0: Mi a következő dátum, amire figyelni kell? Tehát, hogy milyen történés várható a Népsziget ügyében? Tudtok-e valamit?
1: December 31-ig vállalt a kormány felülvizsgálatát ennek a rendeletnek. Uh-huh. Addig biztosat nem tudunk.
0: Uh-huh. De mi lesz, ha nem sikerül?
1: Hát akkor keresünk valami másik helyet. De egy ilyen jellegű közösség kiépítése máshol már lehetetlen. Egyébként is maga a Népsziget ideális művészeknek. Mm. Ezt nagyon fontos tudni, hogy vizek vesznek körül minket, ártéri erdők, állatok, madarak, kis kerteket hozunk létre ott bent, ami lehetséges. Nekünk például egy gyönyörű virágos teraszunk van, kerti bútorokkal, nagy napernyővel, és szeretnek ott az emberek üldögélni. És a legfontosabb, hogy nem dolgozunk légüres térben, nem egyesével vagyunk, hanem kicsit megoszlik a közönségünk, hogy úgy mondjam, és ez mindenkinek nagyon jó, és ez a szituáció kifejezetten alkalmas. Én nem látok Budapesten másik helyszínt, amiben ez igazából létrejöhetne.
0: Uh-huh. Ezért ez nagyon embert próbáról lehet, ez a bizonytalanság egy művész számára, hiszen alapvetően voltak éppen a hivatásotokkal ez együtt jár, tehát valamennyire mindig jelen van, de az, hogy ennyire meg van nehezítve, gyakorlatilag a mindennapi létezés kérdőjeleződik meg, ez gyakorlatilag az alkotás folyamatát is, meg a művész lelkét is, ami még fontosabb, persze a kettő összefügg, nagyon erősebb megnehezíti.
1: Hát művészként ezek az ember él valamilyen életet, az hatással van a művészetére, ebből alakul valami, aztán a művészete kikövetel valamit magának, valamilyen újabb szituációt, és ott van a reménykedés mindig az emelkedésre, ami szerintem egy teljesen organikus egység a művészlétben. Tulajdonképpen más műfajok művelői sem tesznek másképp. Ami különösen befolyásol bennünket, az ez a marginális helyzet és ennek tudata, ami ténylegesen egy újabb réteget von a képzőművészek létezésére, és valójában a műveikre is.
0: Uh-huh. Hát én kívánom, hogy hamarosan arról beszéljünk, hogy ott vagytok, hogy megmenekült ez a hely, és hogy tovább tudtok ott építkezni ezen a módon, ahogy eddig. Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Aztán majd jössz legközelebb, beszélgetünk a művészetedről is, már hogy rólad, jó? Miksa Bálint festőművész volt a vendégem.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: van.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
2: És a Reggeli Express rovat mai vendége Litvai Imre, a 100 Folk Celsius egyik alapító tagja és zenekarvezetője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Október 9-én a Monkult színpadán egy különleges, egyszeri jubileumi estére gyűlnek össze a 100 Folk Celsius rajongói, hogy együtt ünnepeljék Magyarország egyik legnépszerűbb és legszerethetőbb zenekarának 50. születésnapját. A 100 Folk Celsius eredetileg ugye a country és a bluegrass világából indult, majd aztán ugye jött a Paffa, Bűvös Sárkány és más gyerekdalok révén generációk egyik meghatározó zenekarává vált. Szakmailag hogyan látja, mi kell ahhoz, hogy ez a zenei világ a gyerekek számára is ennyire szerethetővé váljon, így visszatekintve ugye az elmúlt 50 évre?
3: Először is nem tudom, hogy telt el 50 év, mert nem vettük észre, de végül is eltelt, és hát egy kicsit megünnepeljük magunkat. A kérdésre válaszolva meg szerintem, hogy a gyerekeket komolyan kell venni, mert csak kicsik, és nem sokára felnőttek lesznek. És azt hiszem, hogy számított nálunk is, hogy mi tényleg komolyan vettük őket, ugyanolyan elánnal játszottunk, ugyanolyan négy szólomba énekeltünk, ugyanolyan gitárszóló volt, ugyanúgy felöltöztünk, mi teljesen komolyan vettük őket.
2: Igen, ezt már én is olvastam, hogy azért a gyerekek nagyon gyorsan átlátnak azon, hogyha valami nem igaz, mikor egy zenekar fent áll a színpadon, akkor partnernek kell tekinteni a gyerekeket is.
3: Így van, mi felnőttek sokkal udvariasabbak vagyunk, ők nem annyira, ha nekik valami nem tetszik, akkor annak azonnal jelét adják, úgyhogy meg kell dolgozni az ő szeretetükért, úgyhogy mindent elkövettünk, énekeltettük őket, dalokat tanítottunk nekik. Olyan dolgokról írtunk dalokat, amik úgy gondoltuk, hogy érdekelhetik őket, és hát ez nagyjából sikerült is.
2: Pályafutás során voltak olyan évek, amikor 300-400 koncertet is adtak, ami ilyen elképesztő és egyáltalán felfoghatatlan szám, és gondolom abban az időben így nem is volt nagyon idő megállni, és úgy visszanézni, meg feldolgozni, hogy mi is történik, hanem vitt a lendület mindenkit, ugye?
3: Ezek fantasztikus évek voltak, így visszaemlékezve, amikor volt olyan, hogy 400-nál is több koncertünk volt, de el kell, hogy mondjam, mi azt nagyon szerettük. Uh-huh. Az egy kicsit más időszak volt, több lehetőség volt, és ami benne a nagyon érdekes, és hát talán ezt talán kevesen hiszik el, mi csak élő koncerteket játszottunk, mert hogy nem tudtuk, milyen a nem élő koncert, uh-huh. Úgyhogy ez mindegyik olyan volt, és ugye költözni kellett, a következőre vittük a tuccot, megint felszereltünk, kezdtük, és hát a csúcsunk az egy helyen, emlékszem, azt hiszem Nyíregyházán volt a színházban, 7. Úgyhogy sorba cserélték a közönséget folyamatosan.
2: Ó, de jó, én ott születtem. Úgyhogy ezt örömmel hallom.
3: Lehet,
2: hogy ott voltam. Így van, igen. Ugye a zenekar életében azért az elmúlt 50 évben sok minden történt. Voltak változások is, voltak veszteségek. De hogy lehet megőrizni a 100 Folk Celsius eredeti zenei karakterét, hogy közben az új tagok és az új generációk is sajátjuknak érezhessék a zenekart?
3: Az elmúlt évben voltak nagyon jó dolgok, és hát nagyon rossz dolgok. A nagyon jó dolgok az, hogy mikor először lett lemezünk, aztán aranylemezünk, aztán sok koncertünk, aztán kijutottunk Amerikába többször is, és voltak a rossz dolgok, mikor elveszítettünk a zenekarból tagokat, és hát nekünk úgy gondoltuk, hogy folytatni kellett, mert ők is ezt gondolták volna, és hogy itt a legújabb tagunk, a legfrissebb, 31 éve van a zenekarban. Legutóbb, mikor Orbán Józsit elveszítettük, ez már lassan 8 éve, akkor Heilig Gábor visszajött a zenekarba. Tulajdonképpen csak azért, hogy amíg a Józsi meg nem gyógyult, de sajnos nem gyógyult meg.
2: Most viszont elérkezett egy nagy mérföldkő, amelyet ugye október 9-én a Momkultban meg is ünnepelnek, ahol lesznek vendégek, ahol ott lesz a zenekar, élő zenekar, és élőben játszik, és hát várják a szülőket, nagyszülőket és gyermekeket. Úgyhogy erről beszélgessünk, hogy mi fog itt történni az 50 éves születésnapi koncerten.
3: Igen, várunk oda mindenkit, mert olyan sok idő telt el, hogy az a 10 éves gyerek, aki minket meghallgatott, amikor alakultunk, azokon ma már 60 éves, és hát ki tudja, hogy már lehet, hogy az unokáit hozza, úgyhogy az egész család ott lesz. Lesznek vendégeink, jön Bródi János, jön az Ivan and the Parazóból Vitális Iván, aki százfokot fog énekelni, Eszményi Viktória is jön, mert hát jön nálunk családtag. Lesz olyan vendég is, akit nem mondok meg, hogy ki lesz, az legyen meglepetés, azt tudja meg, aki eljön. És olyan dologgal fogjuk zárni a műsort, amit lehet, hogy még én is meg fogok könnyezni.
2: A zenekarban mindenki énekel, én jól tudom, és jók az információim.
3: Hát ez nálunk ilyen alapkövetelmény. Mindenki tud, és mindenki szeret is énekelni, és nagyon szeretünk együtt énekelni. Így alakult már meg a zenekar, úgyhogy nekünk teljesen természetes, hogy 3-4 szólamban énekeljük a dalokat. Jobban is szól így.
2: 50 éves tehát a 100 Volt Celsius, és október 9-én a MOM Kult Színház termében lesz egy nagy születésnapi koncert, és itt kitaláltak egy olyan exkluzív dolgot is, hogy akik nagyon gyorsak, akik élnek egy lehetőséggel, van egy külön érdekesség is.
3: Hát ezt mi is kint láttuk először, hogy milyen klassz dolog az, amikor lehet személyesen találkozni a zenekarral a műsor előtt, ott esetleg kocintani, együtt fotózgatni, és hát a szervezők rábeszéltek minket, hogy hát csináljunk mi is ilyet.
2: A 2026-os év az milyen volt önöknek eddig? Volt-e nagy esemény, inkább így kérdezem, most itt az 50 éves születésnap előtt?
3: A legnagyobb esemény az ez lesz az egész évben. Mi már most nem játszunk olyan sokat, mint régen, de hát eltelt az 50 év, és hát azt nem lehet már megcsinálni, talán nem is bírnánk, amit régen, hogy ilyen sok száz koncertet játszunk. Sokszor találkoztunk idén is a közönséggel, és az a lényeg, hogy mindegyik bulink nagyon élvezetes számunkra is. Tehát azt látjuk, hogy tényleg olyanok jönnek el, akik szeretnek minket. A szemükből látom azt, hogy azt a szeretetet, ami sugároz felénk. Bár egy kicsit azt is látom, hogy jé, ezek még élnek, de hát annyi idő telt el. De hát ami a zenekarnak a specialitása, hogy mi nagyon jóba vagyunk egymással. Mi minden hónapban együtt elmegyünk vacsorázni, szerezni, megbeszéljük a dolgokat, ha játszunk, ha nem. Ez nálunk van.
2: Egyébként a 100volt.hu oldalon pontosan látják, hogy mikor voltak akár ebben az évben koncertek, és mikor lesznek még. És 2026-ban én, amire még így gondoltam, de nem mondtam ki egészen pontosan, hogy ugye fonogram életmű díjat is kaptak.
3: Igen, hát úgy látszik, hogy már feledékenyek is vagyunk ennyi idő után. Tényleg kaptunk élet, pedig azt azért sűrű nem adják. Még az év elején volt, úgyhogy fél évvel ezelőtt, hogy nagyon megtisztelő, olyanok kaptak eddig, akikre mi is felnézünk, úgyhogy az 50 év után mi is megkaptuk. Azért értékes számunkra ez a díj, ez a fonogram életműdíj, mert hogy a szakma adja. Tehát nekünk azért fontos a közönség mellett a szakmai megbecsülés is.
2: Akik esetleg még nem voltak koncerten, 100 fok Celsius koncerten, azoknak nagyon-nagyon ajánlom, és itt ugye azért a kisebb gyerekekre gondolok, úgyhogy az ő szüleiknek és nagyszüleiknek szól ez a felhívás, hogy mindenképpen vigyék el. Én pedig kívánom, hogy teltház előtt legyen ez a koncert, és nagyon boldog születésnapot kívánok.
3: Nagyon köszönjük, nagyon várjuk mi is már, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
2: Ezen a jubileumi estén tehát újra találkozik a country, a folk, a humor és a nosztalgia, újra felidéződnek a kellemes emlékek, a paffa bűvös sárkány, a Mickey Manu meséi, vagy a nagy ho-ho-ho horgász fülbemászó dallamai gyermekkorunk ikonikus country zenekara tolmácsolásában. Erről beszélgettünk Litvai Imrével, a 100 Volt Celsius egyik alapító tagjával és zenekar vezetőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán beválasztották a francia kulturális minisztérium által szervezett egyik nemzetközi kiállítás sorozatába is. A Kisseli Múzeum templomterében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikus társaik és barátaik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a napos száraz idő, továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait. Jó reggelt kívánok, Lapányi Judit vagyok. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Arról fogunk beszélgetni, hogy az amerikai és a kínai gazdaság ugyanabban a technológiai versenyben vesz részt, mégis meglehetősen másképp gondolkodnak a vállalatról, az innovációról, a profitról. Ezzel kapcsolatban beszélünk most telefonon Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával. Hello Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye kezdjük az alapoktól, hogy valóban ennyire más az amerikai és a kínai vállalati gondolkodás, vagy ez a két üzleti kultúra közötti különbség azért valamennyire egy leegyszerűsítés?
2: Nyilván nem érdemes teljesen külön választani a kettőt. Alapvetően a vállalatok szintjén a profit motiváció ugyanaz, mindenki szeretne jelenséget elérni, növekedni, fejleszteni. Hát ez a fajta gondolkodás, ez hasonló. Ami igazából más, az a gazdaság irányítási modell, a jogi, a gazdasági háttere az adott gazdaságnak, tehát hogy milyen jogi környezetben működnek ezek a cégek. Amerikában sokkal jellemzőbb az, hogy monopolizálódnak egyes szolgáltások, extra profitot lehet ezeken elérni. Az amerikai technológiai fejlődés az tulajdonképpen erről szólt, és Kínában pedig egy sokkal öldöklőbb verseny van a vállalatok között, jóval kisebb nyereségekkel, és ennek is köszönhető egyébként az, amit minden napokban is tapasztalunk, hogy a kínai termékek elképesztően olcsók lettek ugye az elmúlt években.
1: Ugye az amerikai modellben nagyon fontos ez a bizonyos MOAT, vagyis a közgazdasági várárok, ez szabadalom, technológiai előny, márka, hálózati hatás, ennek az anzája, szóval bármi, ami megnehezíti a versenytársak dolgát. Miért ennyire fontos ez az amerikai vállalatoknál?
2: Gyakorlatilag a hosszú távú extra profitot ezen keresztül lehet elérni. Ugye ez a várárok egy nagyon ilyen látványos kifejezés, és arról szól, hogy egy olyan technológiai, vagy jogi, vagy innovációs előnyt építek ki, amely a többi versenytárs számára, a későbbi belépők számára megnehezíti azt, hogy velem versenyezzenek, és ezáltal tartósan ezt a profitot tudok elérni. Tulajdonképpen az amerikai technológiai cégek mindenre hajtanak. Teoretikusan a kínaiak is így gondolkodhatnának, de például a jogi háttere a vállalati működésnek, a szabadalmi védettség, vagy akár a vállalat irányítási mechanizmusok, azok viszont sokkal inkább abban az irányba mutatnak, hogy a kínai cégeknek nincs ilyen tartós várárka, és inkább egy ilyen öldöklő versenybe mennek bele. És ennek köszönhetően kisebbek az árések, kisebb az extra profit, és például gyengébbek a részvénypiaci teljesítmények Kínában, mint amilyenek az Egyesült Államokban.
1: Igen, Kínában viszont, hogyha egy technológiai újítás gyorsan másolható, vagy mondjuk továbbfejleszthető, akkor sokkal gyorsabban megjelenhetnek a versenytársak. Ez tulajdonképpen ez kényszeríti rá a cégeket a költségcsökkentésre?
2: Abszolút, másrészt meg van egy ilyen állami szándék és egy állami elvárás is, hogyha egy innováció létrejön, akkor az terjedje szét az egész gazdaságban minél gyorsabban, ennek az eredményeit mindenki élvezze. Amerikában viszont van egy olyan jogi védettség, akár szabadalmakon keresztül, szerintem mindenki emlékszik arra, vagy arra gondolhat, hogy elképesztő perek vannak az Egyesült Államokban cégek között, például a szerzői jogi kérdésekben, szabadalmi kérdésekben. Kínában ez szinte ismeretlen. Hát a kínai politika sokkal inkább arról szól, hogyha kitaláltunk valamit, akkor azt inkább teljesszük el a gazdaságban, minél gyorsabban, minél szélesebb körben.
1: Igen, de ugye ennek van egy érdekes következménye, mert hogy ami a fogyasztónak jó, mert mondjuk olcsóbb terméket kap, az a vállalat profitjának és a részvényeseknek már nem feltétlenül jó. Ez lehet az egyik magyarázata a két tőzsde közötti hatalmas különbségnek is?
2: Én azt gondolom, hogy hosszú távon igen. Természetesen az amerikai technológia, az amerikai befolyási zónákon keresztül sokkal szélesebb körben terjedt el a világban, de Kínának is megvannak ezek a lehetőségei. Ugyanakkor itt a nyereség növekedés tartósan nem igazán látszik, vagy nem messze nem olyan mértékű, mint az amerikai, főleg technológiai profit növekedés az elmúlt években, és ez leképeződik a tőzsdei teljesítményekben is. Tehát elképesztő a növekedés még a kínai autóiparban, elektromos autógyártásban, ezt mindenki tapasztalja, látja. De egyébként a részvényárfolyamokat inkább szenvednek, nem mennek sehova, valahogy csökkennek, mert hogy tartós extra nyereséget nem tudnak elérni ezek a cégek, sőt, sok esetben veszteségessé válnak.
1: Azért az érdekes, hogy van egy összevetés, amely szerint az elmúlt 10 évben a Standard & Poor's adatai milyen mértékben emelkedtek, miközben a Shanghai Composite vagy kompozit mindössze 27%-kal. Ebből mit kell helyesen kiolvasnunk? A kínai vállalatok gyengébbek, vagy egyszerűen más árazási és profit környezetben működnek?
2: Technológiai értelemben nem gyengébbek, vagy legalábbis nagyon komolyan hozzák be az esetleges lemaradást. Viszont sokkal gyengébb az árazási erejük, ez kicsit ilyen szakmai megfogalmazás, de a GDP-n belül a profit hányadat jóval kisebb Kínában, tehát egységnyi megtermelt jövedelemből kevesebb jut a vállalatoknak, és több mondjuk a lakosságnak, vagy éppen az állam számára. Tehát a kisebb a profit növekedés, kevesebb pénzt és a vállalati szektor, miközben egyébként a GDP növekedési rátákban nem volt különbség, sőt, igazából Kína erősebb volt az elmúlt években. Csak ennek ennek a tortának egy kisebb része esett a vállalati szektorra, szemben az amerikai példával.
1: De tulajdonképpen Kínában akkor az állam akadályozza meg ezt az úgynevezett szuper profit kialakulását, mert hogy ugye azért az amerikai tőzsdén néhány cég, nyugodtan mondhatjuk, persze óriás cégekről van szó, hogy elképesztő profitabilitást és piaci erőt tud felmutatni.
2: Részben az állami szabályozás az oka ennek, részben az, hogy Kínában állami segítséggel is segítik elő a versenyt, tehát tartományi szinten mindenki szeretne ilyen saját bajnokot kinevelni, támogatja az adott vállalatot, és Kínában elég sok tartomány van, tehát ennek köszönhető az, hogy például ennyi autógyártó alakult ki ebben az országban. Amerikában pedig alapvetően monopolizálódik a piac, koncentrálódik a piaci szerkezet, és az a cég, amelyik talpon marad, azután már, ahogy beszéltük, jogi és technológiai módszerekkel is védettebbé válik. Nehezebbek a belépési korlátok, vagy magasabbak ezek a korlátok, amiket át kéne ugrani. Úgyhogy egy összetett dolog, van benne állami szabályozás, van benne technológiai előny, ennek az eredője ez a eléggé eltérő helyzet.
1: Szerintem egyébként, amiről most beszélünk, arra kifejezetten jó példa mondjuk az AI, mert hogy ugye az amerikai cégek óriási összegeket költenek a legnagyobb és legerősebb modellekre, miközben a kínai cégek egy része inkább, hát nyugodtan mondhatom, hogy hatékonyságban, meg az olcsóbb modellekben, akár a széleskörű alkalmazásban próbál versenyezni. Csak azt akarom ezzel kérdezni, hogy lehet, hogy végül az AI-ban nem a legerősebb technológia, hanem a legjobb ár-érték arány lehet a döntő?
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettőre lesz szükség, tehát lesznek olyan feladatok, amelyeket ezekkel az úgynevezett frontier modellekkel, tehát a legjobb modellekkel lehet majd elvégezni, de biztos, hogy egy ilyen átlagos felhasználásra, széleskörű, olcsó használatra ezek túl drágák lehetnek, és itt viszont bejönnek a kínai, vagy akár más forrásból származó modellek, tehát szerintem nem lesz egy domináns modell. De persze az amerikai gondolkodás abszolút erről szól, hogy legyünk mi az elsők, legyünk mi a legjobbak, a többieknek fogjon el a pénze, és akkor mi leszünk a domináns szereplő. Az amerikai technológiai fejlődésnek az elmúlt 5-6 évtized az pont erről szólt, hogy kialakult egy-két ilyen nagy szereplő, és igazából az AI-ban is erre törekednek ezek a vezető AI fejlesztők. Ezzel szemben Kínában még inkább az olcsóság, az alacsony egységköltség az, ami a domináns. Szerintem mind a kettőre lesz szükség.
1: Szerintem próbáljuk meg most ezt plasztikusan lefordítani, mondjuk úgy, hogy a hallgatók nyelvére. Tehát, hogyha egy Rolls-Royce szintű AI modellből kell sok szerinted, vagy elég jó, de töredékáron használható Mercedes, melyik üzleti modell tud végül nagyobb piacot teremteni? Szándékosan mondtam azért két prémium márkát.
2: Igen, azt gondolom, hogy összességében majd a második. Hát a széleskörű felhasználás olcsóbb módon lesz a domináns. Mind a ketten meg tudnak élni a piacon. Ma úgy tűnik, hogy azért ezek a vezető AI fejlesztők talán túl sokat költenek erre, és pont az OpenAI mondja azt, hogy jelen pillanatban még nem találta meg a nyereséges működésnek a módszerét, mert hogy elképesztően drága ezeket a modelleket betanítani és működtetni. A jövő szerintem azért egyértelműen arról szól majd, hogy valamilyen módon ezek is hatékonyabbá váljanak. Nem dőlt el ez a verseny, és igazából őszintén ezt senki nem tudja, hogy ki lesz majd a nyertes ebben a versenyben.
1: Tamás, még két kérdés. Az egyik az Kínára vonatkozik abszolút, hogyha a kínai vállalatok számára egyébként ez mennyire lehet veszélyes, hogyha mindenki ugyanazért a piacért, ugyanazokért a vevőkért, meg hát ugye egyre alacsonyabb árakért versenyez. Mikor válhat a hatékonyságért folytatott verseny profitromboló árháborúvá?
2: Ez tulajdonképpen már megtörtént, és
1: ezt nem gondoltam. Aha.
2: kínai kormány is foglalkozik ezzel. Például az autóiparban már többször feltartották a cégeket arra, hogy ne legyenek ennyire agresszívak a fejlesztési ciklusok, tehát hogy legyen egy picit lassabb a tempó, mert hogy tényleg nincs megtérlés. Egyébként azt gondolom, hogy itt lesz majd egy tisztuló piac, tehát nem valószínű, hogy mondjuk 100 darab autógyártó talpon fog maradni, a kisebbek véletlenül nem bírják ezt a versenyt, számít majd a tőkeerő, számít a külföldi piacokon való jelenlét, ami egyébként jóval nyereségesebb, mint a belföldi piac, egészen döbbenetes árakon lehet Kínában autót kapni. Szóval, hogy szerintem tisztulni fog a piac, és ez a folyamat már elindult.
1: No, és még egy utolsó kérdés, hogyha 10 év múlva mondjuk, persze te sem vagy Jós, és nem is ilyen szereben hívtunk téged sem, szóval hogyha 10 év múlva visszanézünk az AI forradalomra, akkor szerinted mi az, ami fontosabbnak bizonyulhatott, persze most ez ilyen fura, hogy a jövőt nézzük múlt időben, az, hogy ki tudta megépíteni a legerősebb mesterséges intelligenciát, vagy az, hogy ki tudta azt a legolcsóbban és a legtöbb emberrel használatba vetetni?
2: Én szerintem inkább az utóbbi. Uh-huh. Hogyha aki megoldja azt, hogy ezt tényleg széles körben használva egy komoly termelékenységjavító, termelékenységet emelő technológia ugrás következzen be, és erre egyébként vannak jelek, akkor szerintem az lesz ennek a nyertese. Ugye azért, ha végignézzük a gazdaság történeten, azért csomó ilyen technológiai fejlesztési ciklusban következett be az, hogy akik egyébként ebbe pénzt fektettek, azok a végén nem kerestek annyit, mint azok, akik mondjuk felhasználóként hatékonyabban tudtak működni. Tehát, hogy lehet, hogy a nap végén igazából a társadalom, vagy a gazdasági szereplők széles körre lesz ennek a nyertese, mert egész egyszerűen a verseny le fogja nyomni az AI egységköltségét, és inkább majd mi, mint felhasználók, még olcsóban vagy hatékonyabban tudjuk ezt használni.
1: Hát Tamás, ez nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával beszélgettünk arról, hogy az amerikai és a kínai gazdaság ugyanabban a technológiai versenyben vesz részt, és mégis meglehetősen másképp gondolkodnak a vállalatról, az innovációról, vagy akár a profitról, ezt külön ki is emeltük. Tamás, még egyszer köszi szépen!
2: Én is köszönöm.
0: Jazz.

Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.

0: Köveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, jó reggelt. Október 5-e van, 3:07. Stúdióban Súr Imre köszönt Önöket. SMS számunk 06302010909. Jó reggelt még egyszer így a hétfő reggelen. Bár nem tudom, hogy egy hétfő reggel mennyire lehet jó. Na, ugye? Kérem szépen, gyorsan nézzük, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai adásunkban. 7 óra után a Toldi moziban csütörtökön kezdődő jubileumi 10. szlovén filmnapok programjáról kérdezzük majd Tamás Dorgát, a Rendezvény sajtófőnökét. Aztán 7:30 után arról lesz szó, hogy miért betegszünk meg gyakrabban ősszel, és mit tehetünk a megelőzésért. Dr. Pap Magor gyakorló háziorvost hívjuk majd telefonon. 8 óra után a francia belpolitikai bizonytalanságról és a 2027-es elnökválasztás előtti politikai helyezkedésről beszélgetünk majd Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. 8:30 után a szenior munkavállalók helyzetéről és kiégéséről, valamint a karrierváltásról kérdezzük majd Csillagcsatlós Csillagkócsot. 9 óra után a vezetés támogató rendszerek mindennapi előnyeiről és időnkénti bosszantó működéséről beszélgetünk Seres Attilával, az Ivens Magyarország beszerzési vezetőjével. 9:30 után pedig azt az utat járjuk majd körül, hogyan változik a tengerjáros turizmus. Szabados Zita, a Tengerjáró Kft. Értékesítési vezetője érkezik majd hozzánk. Na, ugye, hogy ugye? Jó lesz ma.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Don't sit down yet. Don't sit down.
1: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
2: Jó reggelt, október 5-e hétfő van. Isten éltesse a névnaposainkat, Aurélt, Apolinát, Attilát, Etelét, Flaminát, Fláviát, Fulviát, Galinát, Pálma, Palmira, Peregrina, Petra, Placid, Szendile, Tulipán és Tullia nevű kedves hallgatóinkat. És hogy gyorsan néhány ma született híresség. 1825-ben ezen napon született Xanthus János magyar író, természetkutató, néprajztudós. 1902-ben Ray Kroc, amerikai vállalkozó, igen, ő a McDonald's Corporation alapítója. 1917-ben Szabó Magda, Kossuth Díjas magyar írónő. 1943-ban Steve Miller, amerikai gitáros. 1947-ben Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. 1975-ben Kate Winslet, angol színésznő, és 1951-ben Bob Geldof, a Boom Torrents együttes énekese, frontembere, de játszott egyébként filmben is, például ő volt a Pink Floyd Fall című filmének a főszereplője, de nem ezért emlékezünk rá elsősorban, hanem azért, mert Bob Geldof volt az, aki összehozta nekünk a Live Aid-et. És akkor most egy kicsit álljunk meg, mert hogy azért ez egy olyan dolog volt, amire szokták mondani régen pestése, hogy ez nem semmi. Na ugye 1984-ben Bob Geldof látott egy televíziós riportot az éhező etiópiai gyerekekről. A látvány annyira megindította, hogy Mitch Jural az Ultravox énekesével megírta a Do They Know It's Christmas című számot. A terv az volt, hogy híres énekesekkel énekeltetik fel a lemezre, és a bevételből élelmiszer szállítmányokat indít majd Afrikába. A kislemez nagy sikernek bizonyult, a band Aid-re keresztelt alkalmi csapat felvételéből egyedül Angliában 3 millió darabot adtak el, összegyűjtve így 70 ezer fontot. Geldof a sikeren felbuzdulva elhatározta, hogy megszervez egy nagy jótékonysági koncertet, ami remélhetőleg elegendő bevételt hozna, hogy rendszeres segélyszállítmányokat indíthassanak az éhezőknek. Ezzel nagyjából párhuzamosan Amerikába is indult egy hasonló összefogás, Lionel Richie és Michael Jackson megírták a We Are The World című dalt, amit az amerikai sztárokból összeállt USA for Africa formáció adott elő. A koncert és az azt követő segélyprogram megszervezéséért egyébként a királynő Bob Geldofnak lovagi címet adományozott. Geldof később több dokumentumfilmet forgatott Afrikában a BBC-nek, nem csak a Live Aid program, hanem általában Afrika, illetve az afrikaiak helyzetéről. A koncert egyébként két fő helyszínen, a londoni Wembley stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy stadionban tartották. Londonban mintegy 72 ezer ember, Philadelphiában 90 ezer nézője volt. A program a Wembleyben helyi idő szerint délben kezdődött a Status Quo Rockin' All Over the World című dalával. A JFK stadionban 2 órával később lépett színpadra az első előadó. Londonban este 10-ig, Philadelphiában helyi idő szerint este 11-ig tartott a koncert, ami összesen 16 órát jelent. De mivel többnyire párhuzamosan zajlottak az események, a műsorok összhossza ennél jóval több volt. Mindkét helyszínen a fent említett közös dallal, és Londonban a Do They Know It's Christmas-el, illetve Amerikában a We Are The World-zel zárultak. Van még itt egy érdekesség egyébként. A Queen programja azért volt érdekes, mert Freddie Mercury nagyon gondolkodott, hogy kilép a csapatból, sőt egy időre le is állt, és aztán erre a koncertre sikerült rábeszélni, hogy jöjjenek vissza. Mondom gyorsan, hogy milyen dalokat játszottak, ez a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a Hammer to Fall, a Crazy Little Thing Called Love, a We Will Rock You, illetve a We Are the Champions, és a show vitathatatlan csúcspontja volt egyébként a londoni koncertnek. Freddie Mercury élete legjobb alakítását nyújtotta, később több kritikus és zenész mindenőnök legjobb élőrök előadásának tulajdonította. Hát egészen elképesztő, ezt mindezt azért mondtam el, mert mindezt, aki összehozta, az Bob Geldof, akinek egyébként ma van a születésnapja. Szóval volt mire emlékeznünk.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Bizony, ez a Business Class. Jó reggelt kívánok. Október 5-e van, 6 óra és 47 perc, 3-4-7 múlt 2 perccel. A stúdióban Súr Imre köszöntő Önöket, SMS számunk 06302010909. Kaptam egy érdekes cikket, méghozzá a Player nevű magazinból, férfi magazinból, így szól, hogy néhány vendég hajlamos azt gondolni, hogy a legolcsóbb bor a legköltséghatékonyabb választás egy éttermi vacsorán. Egy borszakértő szerint azonban éppen ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk. Colin Simpson, az Into the Vineyard igazgatója és egyben tapasztalt borszakértő elárulta, hogy a legtöbb étterem tudatosan alkalmaz árstratégiát, és gyakran a legolcsóbb borokra teszik rá a legnagyobb haszonkulcsot. Az Into the Vineyard elemzése szerint az Egyesült Királyságban például átlagosan a kiskereskedelmi ár háromszorosáért kínálják a borokat az éttermek, míg egyes londoni helyeken ez az összeg akár a tízszeresére is rúghat. Az Amerikai Borközgazdászok Szövetségének kutatása pedig kimutatta, hogy a legolcsóbb borok haszonkulcsa meghaladja 300%-ot, miközben egy középkategóriás tételeknél ez úgy csak 150-200% körül mozog. Ráadásul ezek az üvegek nem csak kedvezőbb árérték arányt kínálnak, hanem ízvilágában is lényegesen magasabb szintet képviselnek. A szakértők szerint a középkategóriás borok kínálják a legnagyobb egyensúlyt, ezek azok a tételek, amelyek egyszerre nyújtanak ízélményt és elfogadható árat, ráadásul elkerülhetjük velük a prémium borokra jellemző túlzott felárat is. Az éttermek ugyanis jól ismerik a fogyasztói viselkedést, sok vendég kerüli a legolcsóbb opciót, nehogy azt gondolják róla, hogy igénytelen vagy tapasztalatlan, ezért inkább egy árnyalattal drágább palackot választanak, az üzletek ezt a pszichológiát használják ki, hogy a legalsó kategóriát szándékosan teszik nyerességessé. Colin Simpson szerint néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetjük a csalódást, kerüljük a legolcsóbb és a legdrágább borokat, mert ezekhez általában a legmagasabb haszonkulcs társul. A középkategóriás tételek képvisel a legjobb ár-érték arányt. Érdemes kikérni a szommelier véleményét, hiszen ők is még a kínálat rejtett egy gyöngyszemét. Illetve használjunk online értékeléseket, mint például a Vivino alkalmazást, amely fogyasztói vélemények alapján segít eligazodni a borválasztékban. Na, hát remélem én is segíthettem az esti vacsorához.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán.
1: Ez a Green Class.
0: Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata, szerdánként reggel 9 óra után.
2: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamos energia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendi tesztelése. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. Napközben 22-26 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Élénkül a reggeli forgalom, és az M0-as autóút és az M3-as autópálya csomópontjában. Az M3 Vásáros Nemény felé tartó kollektorágán egy autó keresztbe fordult. A műszaki mentés idejére a lehajtót lezárták. Baleset történt Csepelen és a második Rákóczi Ferenc úton a Megyfa utca közelében. Valamint nem működnek a jelzőlámpák Újpesten, a Megyeri út óceánárok utca csomópontban. További jó utat kívánok önök!

0: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Jó reggelt, október 5-e van, 7 óra és 4 perc. A stúdióból Sur Imre köszöntő Önöket. SMS számunk 0630 2010 909, és van már is egy vendégem, méghozzá telefonos vendégem. Tamás Dorka, az esemény sajtófőnök, de hogy mi ez az esemény, arról mindjárt beszélünk is. Jó reggelt, szia Dorka!
3: Jó reggelt, szia Imre!
2: Hát a 10. jubileumi szlovén filmnapok Toldi moziban. Fene se emlékezett volna, hogy már ez a 10. Nagyon gyorsan telik az idő.
3: Bizony, gyorsan telik az idő, és ez az esemény úgy látszik meggyökeresedett. Budapesten mindig a Toldi moziban tartjuk, idén október 8-án, 9-én és 10-én.
2: Uh-huh. Van valami különlegesség egyébként, hogy most ez a 10. alkalommal jött össze, és esettől valamivel másabb esetleg?
3: Nem másabb, a szlovén filmnapok az mindig arra törekszik, hogy a szlovén a legfrissebb szlovén filmtermésből a legjobb filmeket hozzá Budapestre. Mindig díjnyertes alkotások érkeznek, ez most is így van, és mindig törekednek arra, hogy egy-egy vendéget is elhozzanak Budapestre, és ez most is így történik, ugyanis a nyitó napon, tehát október 8-án az este 7 órás a Fehéret 90 fokon mossuk című filmnek a női főszereplője Lea Kok elkíséri az alkotást a Toldi moziba, és ott találkozhat vele a közönség.
2: Ha jól értem, akkor tehát, hogy kortárs filmekről van szó. Mi jellemző egyébként a szlovén kortárs filmekre? Lehet ezt összefoglalni?
3: Abból adódóan, hogy az elmúlt 10 évben megnéztem az összes szlovén filmet, amit a filmfesztiválhoz, bennem tényleg körvonalazódott néhány téma. Az egyik az, hogy nagyon erős a múltfeldolgozás igénye a szlovén filmekben. Ez különben a nyitófilmre igaz, mert a 80-as években indul a történet, egy valós történetet feldolgozó alkotás. Egy Bronja Zsakej nevű írónőnek a saját élettörténetéből készült ez a film. Tehát ez egyik a múltfeldolgozás igénye, a másik nagyon gyakran láttam felnövés történeteket a kortárs szlovén filmek között, és ez is különben egy felnövés történet. Egy testvérpár tinédzser korukban sajnos elvesztik az édesanyjukat, aki rákban meghal, és a főhősnő további viszontagságait tulajdonképpen, és nehezebb fordulatait, az élet nehéz fordulatait követi a film. Annak ellenére, hogy egy megrázó erejű alkotás, mégis a derű és az élni akarásra helyezi a hangsúlyt, azt mutatja meg, hogy a legnehezebb helyzetekből is van kiút.
2: Valami egyébként összeköti ezt a három filmet?
3: A három filmet képzeld el, most idén nem köti össze semmi, pont az az érdekessége az idei felhozatalnak, ebben talán különbözik a többitől, hogy itt három nagyon-nagyon különböző filmről beszélünk, mert a második film, amit október 9-én este 7 órakor láthat a közönség, a Rejtőzködők című szlovén-izlandi-szerb koprodukció, az pedig egy dramedy. Az alaphelyzet az, hogy két férfi hajnalban egy átmulatott éjszaka után a patakparton összebilincselve ébrednek, és a kettőjük közül az egyik nem csak azt nem tudja magáról, hogy kicsoda és hogy hívják, de még az sem, hogy milyen nyelven beszél. Úgyhogy elég messziről indulunk ahhoz képest, hogy neki meg kell találnia önmagát. Tulajdonképpen ez a meg kell találnia önmagát, ez egy picit hasonlít az előző filmnek a egyik szálára, de ez egy szórakoztató, nagyon kedves történet.
2: Na hát, hogyha most már két filmről beszélt, akkor mondjuk el a harmadikat is.
3: A harmadik pedig október 10-én este 7-kor a Földfoglaló című alkotás. Ez egy kamara darab, az alaphelyzet ismerős, több ilyen filmet láttunk már, amikor négy felnőtt egy üveg bor mellett bizonyos komoly témákat megvitat. Jelen helyzetben két szülőpár találkozik egy este, mert a gyerekeik játszótéri egyik játéka közben egy furcsa helyzet alakult ki, és ezt szeretnék tisztázni. Ez egy nagyon-nagyon brilliánsan megírt forgatókönyv, éles dialógusok mentén vitázik négy ember, nagyon-nagyon viccesen az extremitások vive bizonyos gondolatmeneteket, hogy egy kifejezetten szórakoztató, de közben pedig élesen elgondolkodtató alkotás.
2: Dorka, megkockáztam azt, hogy a szlovén filmről szerintem mi még keveset tudunk itt Budapesten, és egy kicsit segíts nekem túl azon, hogy tehát ez mondjuk kiknek ajánlanál ezeket a filmeket? Ez ilyen gondolkodó entelektüleknek, vagy ez azért szórakoztató is?
3: A második két film, tehát a Rejtőzködők és a Földfoglaló, az kifejezetten szórakoztató is. Mindenképpen olyan embereknek ajánlom, akiket érdekelnek a filmek, érdekelnek a mai történetek. Egy szomszédország kultúrájával ismerkedhetünk meg, és a szlovén filmnapokon pontosan abból adódóan, hogy tényleg a legtöbb ember számára ez nem egy ismerős terület, tulajdonképpen sajnos még csak ezeken a napokon lehet szlovén filmeket látni Magyarországon. Annyival kiegészíteném különben, hogy az első film, tehát a Fehéret 90 fokon mosuk, az már a 22. Miskolci Cinefest filmfesztiválon a versenyprogram, a V4 programban szerepelt. Ezt azért emelem ki, mert a Cinefestnek mindig nagyon erős a szelekciója, tehát a filmértőknek talán az első filmet ajánlanám a leginkább.
2: Azon gondolkodtam egyébként, hogy annyira hozzá vagyunk szokva az amerikai filmekhez, és hogyha jó esetben még ismerünk francia, olasz esetleg skandináv filmeket, hogy ezzel mit tudunk kezdeni? De hát valóban ez filmértőnek, vagy filmnézőnek és filmértőnek is kell talán lennie.
3: Szerintem egész egyszerűen csak nyitottnak kell lenni a világra, és egy kis kíváncsisággal beülni más nemzetek filmjeire is, és akkor tényleg abból adódóan, hogy egy szomszédos országról beszélünk, szerintem az is érződik, hogy van bizonyos hasonlóság a magyar filmekhez, bizonyos típusú magyar filmekhez, akár ugye a történelmünkben is azért voltak helyenként hasonló időszakok, úgyhogy azt is érdemes megnézni, hogy mennyiben hasonló és mennyiben más az íze ezeknek a filmeknek.
2: Ide érkezik a nyitófilm főszereplője Leakok. Róla mit érdemes tudni?
3: Őről azt érdemes tudni, hogy Szlovéniában a fiatal filmes generációnak az egyik legismertebb tagja. Ez a film különben Szlovéniában 100 000 nézőt vonzott. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogy egy drámáról, tehát egy kifejezetten komoly filmről beszélünk, és ez mindenképpen a film erényét mutatja, hogy még egy ilyen komoly téma is ilyen sok nézőt tudott a mozikba vonzani Szlovéniában. Tehát Leakok Szlovéniában egy ismert fiatal színésznő, aki különben nem csak színészkedéssel foglalkozik, hanem írói szárnyait is bontogatja, és énekesnőként is kipróbálta már magát.
2: Szinte biztos voltam benne. Na akkor gyorsan mondjuk el még egyszer, hogy mikor és hol vannak ezek a szlovén filmnapok.
3: Tehát október 8-án, 9-én és 10-én, mindhárom nap este 7 órakor a budapesti Toldi moziban.
2: Tamás Dorkának köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Szia-szia.
3: Szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Na kérem szépen, ilyen az, amikor ilyen fantasztikus hangú énekes, mint Luther Vandross énekel itt nekünk a Jazzy Rádió reggeli műsorában. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Október 5-e van, 4:08 múlt 2 perccel, és találtam egy nagyon-nagyon érdekes hírt. Az a helyzet, hogy nem tudom, mennyire szokták elképzelni azt, hogy koktéloznak, vagy mennyire fogyasztanak koktélokat, de hát én most egy teljesen új felismeréssel gazdagodtam. Szóval, a sót a legtöbben magától értetődően használják a konyhában, a koktélok világában viszont csak az utóbbi években kapta meg az őt megillető figyelmet. A só szerepe a gasztronómiában régóta evidens, hiszen nem egyszerűen csak ízesít, hanem kiemeli az alapanyagok karakterét, rendet tesz az arányok között, és sokszor éppen attól válik kerek egészé egy fogás, hogy kapod belőle egy keveset, márhogy sóból. Ugyanez a logika ma már egyre markásabban jelenik meg a koktél kultúrában is, a só ugyanis nem csak dísz vagy kísérőlem lehet, az ital szerkezetét finoman áthangoló eszköz is. A világ számos bárjában ma már teljesen természetes, hogy egy Negronihoz, Daiquirihez vagy Margaritához valamilyen formában só is kerül, néha láthatóan mondjuk a pohárperemén, máskor pedig rejtve az italba dolgozva. A végeredmény azonban ugyanaz, intenzívebb aromák, rendezettebb ízkép és mélyebb, simább kortyérzet. A só kihozza minden ízéből a legjobbat, mondja Marianne Mercer. Egy kis sót teszünk az italba, az olyan, mint a finom hangolnánk a mikroszkóp gombját, hirtelen minden élénkebbé és élettelibbé válik. Na, mindezt azért mondtam el, mert hogy hát fogyasszanak mértékkel, de hogy nagyon fontos, hogy ha már csináljuk, akkor csináljuk igazán jól.
0: Jazzy. Együtt.

0: Röntgen, ahol megpróbáljuk átvilágítani az egészségügy legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseit. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Nos, a Röntgen rovatunk az 7:30 után fog következni, de előtte azonban egy kis játékra invitálom önöket. Pénteken volt 40 éves a Macskafogó című rajzfilm, és tele van idézetekkel, tele van olyan gondolatokkal, tele vannak olyan kiszólásokkal, beszólásokkal, amelyek minden a mai napig idézünk. Hát arra kérem, hogy írják meg az önök kedvencét. SMS számunk 0630 2010 909, és várjuk a 40 éves macskafogónokból az idézeteket. Hajrá!
0: Jazzy! Jazzy! Együtt vagyunk!
2: Hey man, come on, put on that new one from Cannonball.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer, Megyeri út és a Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. A 9. kerületben a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8 órától másnap hajnali 5 óráig lezárják a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Farkas Renát, a BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a DC72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október 5. napjának reggelén igazi őszi hangulat fogadja a fővárosban közlekedőket. A hajnali órákban 7 Celsius fokig hűlt le a levegő, miközben részben felhős égbolt húzódik a térség fölé. Csapadéktól viszont egyelőre nem kell tartanunk. A szélmérsékelt. A kalendárium szerint az október elejé sok hullócsillag, szép derűs őszi heteket vetít előre, így bizakodva tekinthetünk a folytatásra. A hűvös reggeli induláshoz mindenképpen érdemes a réteges öltözetet választani, egy vastagabb kabát és sál kiváló szolgálatot tesz az utcára lépve. Legyen szép napjuk és sikeres hetük!
2: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Röntgen, ahol megpróbáljuk átvilágítani az egészségügy legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseit. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Október 5-e van, 8:02, SMS számunk 0630-2010-909, és ide várjuk az idézeteket, a kedvenc idézeteket a 40-es Macskafogó című filmből. A vonal túlsó végén viszont itt van velünk dr. Papp Magor, gyakorló háziorvos, a Samuelweis Egészségfejlesztési Központ igazgatója, életmódorvos. Jó reggelt, doktor úr!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Neked van kedvenc idézeted Macskafogókból?
2: Van, igazából. Most nem készültem pontos idézettel, alapvetően az a jelenet megvan nekem, amikor a patkányok beesnek egy gödör mélyére, és hát ott kapják az instrukciókat az újabb meg az újabb megoldásokhoz, és végül már az autó azt az javaslatot, hogy akkor most kérjük, hogy nyomják meg a piros gombot.
1: Ez esetben nyomja meg a piros gombot, és nyugodjék békében.
2: Így van, a pontos idézet.
1: Köszönöm szépen, köszönöm. Na, egy kicsit menjünk rá komolyabb témára, mert hogy ősszel megszaporodnak a betegségek, főleg az influenzás megbetegedések, meg a légúti, meg minden más is. Sokféle betegségre kell ilyenkor figyelnünk, vagy vigyáznunk vele?
2: Alapvetően minden ősszel van, illetve az egész év során van egy ciklusossága a betegségeknek. Szeptemberben, ahogy nagyon sok ember visszamegy dolgozni, zárt terekbe, ahogy több millió gyerek visszamegy az iskolákba, óvodákba, úgy hát elkezdenek dílerkedni. Tehát megosztani egymással azokat a fertőző betegségeket, amik nyáron egyszerűen azért szanaszét volt mindenki, jóval kevésbé tudtak terjedni. Ezek többnyire légúti betegségek, influenza-szerű tünetekkel, vagy hasmenéses betegségek, jellemzően például a kalici vagy a rotavírus tud ilyet csinálni, és ezek általában egyébként az átlag lakosság számára, aki normál immunrendszeri, normál egészségi állapotú, egészen enyhe tünetekkel, körülbelül egy hét, esetleg picit több alatt lezajlanak, úgyhogy aggódni való semmiképp nincs. Én mindig azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy ilyenkor szoftver is itt az immunrendszerünk, tehát ilyenkor érjük azt el, hogy felkészültek legyünk a téli időszakra.
1: Egyébként mik a legjellemzőbb tünetek ilyenkor? Orfolyás, köhögés?
2: Így van, hát teljesen általánosak a tünetek. Mindenkinél van valami egyedi hangsúly. Szoktam mondani, hogy mindannyiunknak van egy sérülékenysége, tehát ahol a legsérülékenyebb pontunk van, ott szokott a legjobban fájni, de nyilván a vírusnak a jellegzetessége az orfolyás, köhögés, esetleg egy kis hőemelkedés, akkor az ehhez társuló levertség, gyengeség, egy-két vírus, aki meg hasmenést okozott, pedig simán lehet egy hasfájás, egy hányinger, illetve jó bő hasmenés, ami megkeserítheti az életet.
1: Na akkor viszont térjünk rá a lényegi kérdésekre. Hogyan előzhetjük meg ezeket?
2: Megelőzni nagyon sok esetben nem tudjuk, hiszen ezek nagyon gyorsan terjedő vírusok. Azt tudjuk csinálni, hogy az immunrendszerünket felkészítjük, tehát egyrészt figyeljünk oda, hogy a nyári szünet után is fordítsunk elég időt a pihenésre. A legjobb immunerősítő az, hogyha alszunk legalább 7 órát összefüggően. Ennél jobb immunerősítő nem létezik. A második az, hogy érdemes D-vitamint szedni. Ez most már egyre inkább így van az év nagy részében, hiszen nyáron is most már nem megyünk ki olyan gyakran a tűző napra, egyszerűen a káros hatásai miatt, hanem árnyékból figyeljük a napsütést, és nem termelünk annyi D-vitamint, tehát a D-vitamin is egy nagyon jó immunerősítő, emellett természetesen lehet C-vitamint szedni, ami nagyon sokat segít, és más nyomelemeket is, ami az immunrendszer támogatja.
1: Nagy vita folyt arról, vagy folyik még mind a mai napig arról, hogy mennyi C, illetve mennyi D-vitaminra van szükségünk. Ön mit gondol, hogy hogyan kéne ezt megállapítanunk, vagy egy felnőtt embernek mennyi vitaminokra van szüksége? Lehet egyáltalán szabályt hozni?
2: Nagyon sok minden személyre szabott, 8 milliárd félék vagyunk, tehát nagyon nehéz erre egységes választ adni. Az biztos, hogy a kor előre haladtával, különösen 40 év fölött egyre több a D-vitamin szükségletünk. hölgyek esetén menopauza után ez tovább emelkedik ez a szükséglet, ahogy nő a csonttörési kockázatunk 60 év fölött, ott végképp többre van szükség. Én azt szoktam mondani, hogy egy egészséges 20 évesnek egy napi 1000 nemzetközi egység az teljesen hasznára válik. Egy 40-es éveibe járó felnőttnek akár egy 2000 egység, és 60 év fölött, 70 év fölött pedig akár 3000 egységre is szükség lehet. Természetesen itt mindig mérlegelni kell, hogy milyen más vitaminbeviteli források vannak, hogy ne töltsük túl, hiszen ez egy zsírban oldódó vitamin, amit túl is lehet tölteni.
1: Na jó, de igen, ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy akkor hogyan tudjuk azt megállapítani, hogy nekünk éppen most hol tart? Vagy vannak-e olyan jelek, ami azt jelzi már, hogy túltöltöttük?
2: Vannak ilyen jelek, de ezek annyira általánosak, hogy ebből nem lehet valójában a vitamin túlcsordulására következtetni. Nem is tudjuk azért tápanyagból, egyszerű élelmiszerekből ezeket olyan gyorsan túltölteni, inkább arra érdemes figyelni, hogyha különböző forrásokból visszük be a D-vitamint, tehát veszedünk egy multivitamin tablettát, mellette még külön a D-vitamint, akkor ezeknek a értelemszerűen a vitamin tartalma összeadódik. Tehát ha csak mechanikusan megnézzük, hogy mennyi a plusz bevitt érték, akkor ott elolvashatjuk ezeknek az összegszerű számát, és ezt nem szabad meghaladni. A C-vitaminnál sokkal egyszerűbb a helyzet, mert azt nem lehet túltölteni. Az egy vízben oldódó vitamin, hogyha sokat szedünk be, akkor ezt kipisíljük. Én azt szoktam mondani, hogy általában egy egészséges felnőttnek 2000 mg vitamin, amikor ilyen influenza időszak van, vagy egyáltalán ilyen évkezdős náthás időszak, hiszen most még azért influenza szezonról nem beszélhetünk, inkább a nátha terjed, akkor ez a 2000 mg átmenetileg megtámogathatja az immunrendszert. Itt is azért egy lábjegyzetet szükséges tegyek. Van, aki hajlamos vesekőképződésre, ő ezt fogja tudni, és a C-vitamin nagy dózisban azért egyes embereknél tud vesekőképződést előidézni. Számukra azért ezt én biztosan nem ajánlanám.
1: Mi a helyzet azzal, amikor azt javasolják nekünk az orvosok, hogy sétáljunk sokat kint a szabad levegőn?
2: A séta az biztosan minden esetben immunerősítő, tehát az minden létező tudásunk szerint a legjobb egy élethosszabbító cselekedett, másrészt pedig a legjobb, ami karban tud minket tartani. Hadd mondjak egy egyszerű példát, hogyha valaki 2000-et lép most egy átlagos napon, mert mozgásszegény az életmód, autóval vagy tömegközlekedéssel jár, és ezt a napi 2000 lépést föl tudja 7000 lépésre vinni, akkor gyakorlatilag 47%-kal csökken az esély annak, hogy ő kardiovaszkuláris, tehát szívérrendszeri betegségben halálozzon el, olyan egészségvédő hatása van. Most egy átlagos cukorbetegnek, ott ugye szoktuk mondani ezt a hemoglobin A1C értéket, ami egy 3 hónapos átlag cukorértékből kerül kiszámításra, és ott küzdünk, hogy ezt az értéket a normál tartományba tartsuk gyógyszerekkel. Ha valaki napi 1 órát sétál pluszban, annak ez az értéke egy egységgel csökkenhet, és sokkal többet tud tenni, mint azzal, hogy még több gyógyszert szed.
1: Nekem volt egy olyan orvosom, aki azt javasolta, hogy ha tehetem, akkor télen menjek el valahova melegbe, és ott pihentessem magam. Azt mondja, hogy az olyan hatása van a szervezetre, mint hogyha így berúgnánk az immunrendszeremet. Ez valós?
2: Szaunázásra gondolt, vagy egy...
1: Nem, egy ilyen meleg nyaralásra.
2: Az immunrendszernek általában jót szokott tenni, hogyha változatos a környezetnek a hatása, tehát egy 1-2 hetes pihenő, az biztos, hogy jót tud tenni, azzal a kitétellel is, hogy azért ez nem életszerű, hogy a 10 milliós lakosságnak a jelentős része ezt meg tudja tenni. Tehát érdemes olyan javaslatokat adni inkább, ami azért a hétköznapokban megvalósítható.
1: De ha már említette a szaunát, akkor azzal is segíthetünk.
2: A szauna is nagyon jó, illetve önmagában az is nagyon sokat segít egyébként, hogyha fokozatosan hozzászoktatjuk a szervezetet a hűvösebbhez. Tehát ha kimegyünk sétálni ősszel, akkor már a téli séták is jól fognak esni, hiszen fokozatosan minden héten 1-2 fokkal csökken a hőmérséklet, és hozzászokik a szervezetünk a hűvösebbhez. a legfőbb problémát egyébként nem az évszakonkénti hőmérséklet jelenti, hanem hogy nagyon kényelmesek lettünk, és általában nyáron hűtjük mindenképp a benti levegőt, és tartjuk klímával a 22-3 fokot, télen meg túlfűtjük, és ezáltal a szervezetünk nem alkalmazkodik az évszakonkénti hőmérséklet ingadozáshoz. És amikor kimegyünk ebből egy kis időre, úgyhogy nem szoktattuk hozzá a szervezetünket nyáron a meleghez, télen a hideghez, az jelent egy túlzottan nagy stresszt a szervezetnek.
1: Hát doktor, nagyon szépen köszönjük. Akkor dr. Papp Magor gyakorló háziorvossal, Semmelweis Egyetem egészségfejlesztési központ igazgatójával, életmódorvossal beszélgettünk. Remélem, hogy segítettünk.
2: Köszönöm én is. Én azt javaslom mindenkinek, visszatérve a macskafogókhoz, a nagy piros gombot azt kerüljük el, és hát nagyon sokszor kapunk életszerűtlen találcsokat egyébként az AI-tól, akár piros gombra vonatkozóan is. Hallgassunk inkább szakemberekre, illetve a józan eszünkre. Köszönöm.
1: Magor, köszönöm szépen, szép napot kívánok.
2: Szép napot vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Na, jó reggelt kívánunk! Október 5-e van, 3-8 múlt 2 perc, és továbbra is játékra bíztatom önöket. Ugye pénteken volt 40 éves a Macskafogó című film, és rengeteg idézet, rengeteg kiszólás, beszólás volt benne, amiket mind a mai napig rendszeresen idézünk magunknak, vagy barátainknak, vagy másoknak. Itt volt például Lustadik monológia, aminek a végén azt mondja, ha még egyszer valaki jutalomutazást kínál, hozzávágok egy követ, és elszaladok jó messzire. Na, ilyen és hasonló idézeteket várok önöktől, 06302010909.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk. A paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett továbbra is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, a nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Cakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersek Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanović a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipović képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Az M3-ason Budapest felé Bak térségében, a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán új terelés épült ki a hétvégén Budapest felé, a 18-es érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. De most arra a város felé és a városban is mindenhol araszolásra készüljenek. Sávlezárás várható Zuglóban a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út és a Várna utca között. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene!

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe.
1: Ez a Business Class.
2: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: Október 5-e van, 8 óra és 2 perc. Jó reggelt kívánunk a stúdióban. Vendégen Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Na, hát van miről beszélnünk, a téma a jelenlegi francia belpolitikai helyzet, a kormányzati bizonytalanság és a költségvetési vita, illetve hát a jövő évi elnökválasztás. Amennyire átlátom a németországi helyzetet, bevallom őszintén, hogy hát nem könnyű átlátni Franciaországot, és nem is vállalnám magamra, hogy mondjuk olyan dolgokat merjek mondani, mint akár Németországok kapcsolatban, már egy csomó mindent biztosra lehet venni. Mi ennek az oka?
4: Hát Franciaország egy rendkívül bonyolult helyzetben van, ugye többféle dolog is párhuzamosan zajlik. Egyrészt egy kampány, amely ugye a 2026-es elnökválasztásról szól. Ugye ezzel párhuzamosan viszont Franciaországban önmagában is ugye nincs egy többségi kormányzás, ennek következtében különösen is bonyolult követni, hogy mi történik. Ugye 2024 óta egy előrehozott választás okán egy teljesen összetett parlament van, ami miatt a kormányzás borzasztóan nehézését. Macron elnöknek igazából már az utolsó mandátuma, ez a két mandátumot kaphat ugye egy francia elnök egymás után, ugye most jár le neki, és ez nagyon, nagyon alacsony az ő népszerűsége, tehát ez mintha összetesszük.
3: Hány százalékon tart?
4: Hát olyan 17-18 százalékra mérik, ez az egyik legalacsonyabb, amit bármikor az ötödik köztársaság, tehát 1958 óta mértek elnök számára, tehát azt jelenti, hogy rendkívül módon ki vannak belőle ábrándulva az emberek, holott 2017-ben jó voltak is messiás igazából itt a francia közegben.
3: Igen, de hát abban szerintem szerepet játszott is, hogy egy jóképű fiatal sármos ember jött oda, és akkor azt mindent elhittek neki.
4: Hát ez így van, hogy az biztos, hogy sokat jelent a külső megjelenése is valakinek, illetve hát egy nagyon intelligens, nagyon értelmes emberről van szó, tehát nincs semmi ilyen jellegű dolog vele kapcsolatban, csak hát az nyilvánvaló, hogy az ő politikája úgy tűnik, hogy sikertelen volt a franciák szeméből.
3: Hát főleg azért, mert hogy gazdasági problémák vannak, a bevándorlókkal vannak problémák, Ukrajna is megosztja, tehát az ukrán támogatás is megosztja, bár hogy ezt beszélgetünk itt a zene alatt, te mondtad, hogy tulajdonképpen mindent megígérnek, de azért Franciaország

0: ország az, aki talán a legkésbé támogatja pénzügyileg.
1: Igen, tehát nyugat-európai országok között, akik ugye a legnagyobb hangom támogatják Ukrajnát, és Macron elnök ezek közé tartozik, természetszerűleg is az egyik azoknak az államoknak, még Nagy-Britániával, akik kezdeményezték az önkénteseknek az összefogását az ukrán kérdés kapcsán. A francia állam igazából minimálisan próbálja katonailag támogatni néhány fegyverrel, de hogyha összeadjuk ezeknek a költségeit, akkor messze nem az élbolyba tartozik, megelőzik kis államok is. Úgyhogy sokan ezt egyébként a személyre is hányrák Macron elnöknek. Hát a lakosság körében azért nagyobb a megosztottság. Tehát a lakosság körében egyre inkább kifárad a francia lakosság, főleg, hogy a gazdasági helyzet egyre nehezebb, hogy támogassák az ukránokat.
0: Na és akkor bocsánat, most félbe kell, hogy szakítsalak, mert akkor térjünk arra rá, hogy mit jelent az, hogy a gazdasági helyzet egyre nehezebb.
1: Hát azt jelenti a gazdasági helyzet egyre nehezebb, hogy nem sikerült, hogy a Covid-válság előtt sem, de a Covid-válság óta egyre nehezebben tudja a költségvetés helyreállítani, a költségvetési deficitet helyreállítani. Franciaország ugye a normális Maastrichti egyezmény alapján szükséges 3% helyett, ez messze meghaladja, ez 5-6% körül lesz most idén is, és ez már egy lefele menő szám. És hát ezen kívül, ami sokkal bonyolultabb és sokkal nehezebb kérdéskör, az pedig az államadóság a Franciaországnak, ami most már az eurózónában a legkényesebb téma, hiszen 119% a GDP-nek Franciaországnak, egy óriási ország. Ez a legmagasabb, mondjuk a Franciaország esetében vannak, akiknek magasabb a GDP arányos államadósága, viszont sokkal jobban tudnak teljesíteni, és alcsóban tudnak felvenni hiteleket a piacokról. Ugye Franciaország most Olaszország és Görögország mögé került, tehát az eurózóna leggyengébb láncszemévé vált ezen a területen, és hát ez nagy jelentőségű abból a szempontból is, hogy a költségvetés most zajlik, a jövő évi költségvetési vita, és hát ott is kiderül, hogy a legtöbb pénzt Franciaországnak a költségvetésből a hitelek visszafizetésére kell fordítania. Ugye van egy olyan szám, ami a hitelkamatok számát nézi Németország és Franciaország között, és soha nem volt ilyen távoli a kettő, ami hát még tovább nehezíti a kérdést, hiszen Franciaország és Németország egymásra rendkívül rá van utalva gazdaságilag, első és legfontosabb kereskedelmi partneréről beszélünk Franciaországnak, Németország esetében.
0: És akkor mondjuk ki azt is, hogy hát Németországban sincsenek megelégedve az emberek, finoman szólva. Tehát a Merz is 10-valahány százalékon
1: abszolút.
0: Tart. Tulajdonképpen mind a két nagy országban, mind a két nagy gazdaságban elégedetlenek a lakosok.
1: Abszolút mértékben így van. Franciaországban egyértelműen tudom ezt mondani, és hát Németországban is ezt látjuk, hogy az emberek többsége kiábrándult a politikai elitből, kiábrándult azokból a személyekből, akik eddig próbáltak valamit tenni az ország élén. Úgyhogy ez általában a protest szavazatok felé hajtja az embereket.
0: Ennek és a szélsőségek felé.
1: Igen, inkább a radikális irányzatok felé. Ugye ezt látjuk Franciaországban például azzal, hogy Marine Le Pen féle nemzeti tömörülés, ami egy nagyon sokat változott az elmúlt években, de mégis egy nagyon erőteljesen radikális pártról beszélünk. Emögé nagyon sokan felsorakoztak, ő vezeti egyébként Marine Le Pen a népszerűségi listát.
0: Hány százalékkal?
1: Hát ez ilyen 36-37%-ot is mérnek mögött, tehát ez azt jelenti, hogy az összes politikus közül ő a legnépszerűbb, a következő népszerű politikus, aki mérvadó, az 20% körül van. Tehát lehet látni, hogy jelentős előnnyel van. Ugye ez Jordan Baldellal is igaz, aki egyébként a legnépszerűbb politikus, aki viszont ugye a jobb keze Marine Le Pennek, még volt is arról szó, hogy esetleg ő lesz az elnök jelölt, hiszen Marine Le Pen esetében volt egy igazságügyi probléma, ami volt, hát az még mindig van, csak most felfüggesztés alatt.
0: Igen. Egy kicsit menjünk bele, ugye Franciaországban két kapus választás van, az első fordulóban megválasztják két jelöltet, és utána abból a kettő jelöltből lehet majd szavazni.
1: Így van. Ez az elnökválasztásra vonatkozik, ugye ez 2027-ben minden 5 évben van elnökválasztás. Igen. Ez a legfontosabb választás Franciaországban, ugye direkt választanak, tehát minden választópolgárnak joga van szavazni a elnökjelöltről. Ez áprilisban és májusban lesz, május 2-a a második forduló. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy nem csak az a kérdés, hogy ki az, aki a legerősebb, a legjobb, aki a legtöbb szavazatot kap az első fordulóban, hanem az is, hogy ki, aki a legtöbb szavazatot kap másodikként, mert az jut be a második forduló, és ott terül majd ki, hogy ki lesz az első.
0: Igen, és hogyha mondjuk az egyik az egy szélső jobb vagy szélső baloldali ember, a másik pedig egy centrista, akkor könnyen előfordulhat, hogy hiába kapott kevesebb szavazatot az első forduló, második fordulóban megveri, hisz az összes
1: abszolút,
0: centrista.
1: Így van.
0: Oda fog
1: így
0: szavazni.
1: Így van, és hát most a mostani hát forgatókönyvek, persze 6 hónappal vagyunk a választások előtt, tehát még nem szabad elkiabálnunk semmit sem. Azt prognosztizálják, hogyha Marine Le Pen már pedig valószínűséggel ő fogja nyerni az első fordulót. mellette a
0: másik
1: jelenállás szerint, igen, mert mondjuk ez is még változhat, persze, akkor ha mondjuk egy centrista jelöltel van szemben, például Eduard Philippel, aki most olyan jelölt, aki elég jó arányban kap támogatást, akkor elképzelhető, hogy elveszti a választást, annak ellenére, hogy sok kevesebb szavazatot kapott a centrista jelölt, hiszen mindenki majd Marine Le Pennek a neve igazából még mindig bizonyos fokig rosszul cseng a politikai többség.
0: És akkor nem volna érdemes lecserélni a jobb kezére, ahogy te mondtad az előbb?
1: Hát ugye ezt nem lehet megtenni, vagy meg lehet, még meg lehetne tenni, de ugye a Jordan Bardalának a kérdése az egy elég bonyolult kérdés, hiszen ő egy nagyon népszerű politikus, viszont az utóbbi
0: szintén
1: napokban...
0: egy jóképű fiatal ember, tegyük hozzá. Igen.
1: Így van, így van,
0: fiatal.
1: Így van, és nagyon fiatal. Ugye ő az, akivel kapcsolatban most az utóbbi napokban felreppentek azok a híreket, a Mediapart nevezetű online lap megszellőztetett egy olyan információt, hogy ő fiatal korában, 17-18 évesen különböző antiszemita kijelentéseket posztolt vagy tett közzé baráti körben, ugye ez most nyilvánosságá vált, ugye ez óriási botrányt szült, ugye egyrészt az antiszemitizmus, másrészt, hogy ismét rá lehet sütni Marine Le Pen féle csoportra, hogy ezek antiszemiták, ezek ugyanolyanok, mint annak idén a 70-es években az édesapa, ugye a Jean-Marie Le Pen, aki azóta már elhunyt, hogy ezek Ez a témakör most nagyon napirenden van, tehát ennek kétélű kard a vége, vagy a lakosság többség azt mondja, hogy ez egy nagy butaság, 17 éves gyereket hogy lehet már felelősségre vonni, hogy mit mond, meg mit nem mond. Vagy azt mondják, hogy nem, hát ez egy politikai szereplő, bármikor bármit mondott, bármilyen időszakban az meghatározó, és hát ennek következtében vagy növekszik a dinamikusabbá válik Marine Le Pennek a támogatása, vagy sem. Egyelőre inkább azt látom a francia társadalomban, hogy meglepődtek ezen, és inkább visszafordul ez a dinamika, de lehet, hogy ez még változik, hát ugye 6 hónap még nagyon sok.
0: Ez most lehet, hogy csak egy kis megtorpanás, aztán új út előre megy előre.
1: Igen,
0: főleg, hogyha ezt jól tudják forgatni, jól tudják hasznosítani, ugyan, hát szó se volt ilyenről, ez csak azért csinálja a baloldal, mert azt hiszem baloldali lap szerveződtelek.
1: Ez egy, igen, inkább baloldali érzékenységű lapról van szó.
0: Hogy igazából nagy, őket támadja. Igen.
1: Így van, de hát nagy kérdés az is, hogy hogyan védekeznek is egyelőre. Az az érzésem, hogy nem, tehát én személyes laikus véleményem szerint a védekezés nem elég erős a Marine Le Pen pár táborban. Annak kell, hogy kiállnak teljesen Jordan Bardala mellett, azért ez egy néha jobb az igazságot bevallani és úgy tovább lépni, mint az, hogy azt tagadni, hogy ő bármikor is ilyet csinált, és hogy ez egy kitalált történet. Holott tehát valószínűleg a bizonyítékok eléggé egyértelműnek tűnnek, de hát ezt függetlenül majd meglátjuk, hogy mi történik.
0: Hát éjjel már gyakorlatilag igazságszolgáltatás elé került lehet, a történet. Igen.
1: A másik oldalt, ami érdekes egyébként, csak visszatérve egy másodpercre, hogyha a radikális baloldali jelölt, ugye Jean-Luc Mélenchon, aki ez a lázadó Franciaországnak a vezetője, aki szintén a fiatalokat tudja leginkább megnyerni, ha ő neki sikerül valamilyen oknál fogva bejutni a második fordulóba, akkor viszont Marine Le Pennek elég egyenes a pálya, legalábbis a jelenlegi felmérések szerint 69%-kal meg is nyerhetni a választást. Tehát, hogyha egy ilyen szenárió jön be, akkor az neki biztos, hogy nyerőbb lenne, mint egy centrista politikusnak. Persze az is függ, attól is függ, hogy melyik centrista politikus jut be a második fordulóba. Tehát nagyon sok a kérdőjel 2027 április-májusáig.
0: Na jó, de akkor... Egy kicsit vizsgáljuk meg még azt is például, hogy mi az, amit át fog venni, amit örökölni fog ez a kormány. Kettő, kezdjük ezzel, jó? Tehát kezdjük ezzel, hogy milyen helyzetet fog örökölni.
1: Hát, ahogy az előbb is említettük, egy elég bonyolult gazdasági helyzetet fog örökölni ez a kormányzat. Ugye itt arról is szó van, hogy a társadalomban nagyon-nagyon nehezen megy át, de a nyugdíjreformnak a kérdése az még mindig napirenden van, és ha azon nem változtatnak, igazából fenntarthatatlan rendszert működtetnek 60 éves nyugdíjkorhatár, illetve 62-vel, hogyha attól függően a munka végzést,
0: hány évet
1: dolgozott valaki. De hát ez egy fenntarthatatlan rendszer, demográfiai fenntarthatatlan rendszer Franciaország számára, és hát költségvetésileg elképzelhetetlen nagy lyukat ver a költségvetésbe. Tehát ezt, ha valaki nem oldja meg, akkor ez egy óriási probléma lesz.
0: De hogy csak akkor örökölhet egy olyan helyzetet, amikor azt mondja, hogy ha gyerekek, ezt a helyzetet örököltük, meg kell húzni meg a nadrágszíjat.
1: Hát ezt és meg nehezen majd... fogják meg lenyelni
0: és
1: a
0: ezt nem fogják. Igen, kettő. Hogy mi van akkor, hogy... ha kisfelségi kormányzásra kényszerül, tehát nem lesz meg mondjuk az 50%-os
1: nagyon
0: többsége.
1: Jó a kérdés, mert valószínűleg ez lesz szerintem is a legnagyobb kérdés, hogy a többséget megkapja-e a parlamentben is az elnök jelölt. Mert az egy dolog, hogy valaki megnyeri az elnök választást, de utána kell neki egy életképes parlament és egy életképes kormány.
0: Mert ha nem, akkor ott a bénakacsa megint.
1: Hát akkor ugyanaz a helyzet van, ami most van igazából, hogy egy kisebbségi kormányzás van lényegében, ami ugye azért nehéz, mert rendesül rendkívül töredezett a parlament, vagyis a nemzetgyűlés. Még tovább töredezett most egy picit a szenátus is, mert most voltak nemrég a szenátusi választások, és ott bejutott az adó Franciaország is a szenátusba, illetve a Marine Le Penék már frakciót is tudnak alakítani. Persze ez nem fog nagy változást hozni, de mégis azért ezek is apró, picit téglák ebben a történetben. Tehát, hogyha egy nagyon összetett képlet alakul ki a parlamenti választásokon, ami ugye várhatóan jövő nyáron fog megtörténni, akkor megint egy nagyon kellemetlen és rossz helyzetbe fog jutni Franciaország, hiszen hiába van új elnöke, nem fog tudni megfelelő új, főleg nem ilyen kardvágásos lépéseket végrehajtani, mint például a nyugdíjreform.
0: Mi a helyzet a bevándorlókkal? Ugye a Charlie Hebdo annak idején elég nagy vihart kavart, főleg azért, mert a végén kiderült, hogy nem is akkori bevándorlók, hanem már több éve francia, vagy 2-3 generációt a Franciaországban élő bevándorlókra terelődött, vagy ők voltak az elkövetők. Hogyan lehet egyáltalán ezt a bevándorlási kérdést elfogadtatni, meg, tehát mi történik ott?
1: Hát Franciaországban ez továbbra is állandó napirendi pont, ez a bevándorlás kérdése, főleg annak okán is, hogy általában a különböző zavargások mögött megtaláljuk azokat a fiatalokat, akik már franciának születtek, de akik legtöbb esetben nehezebb körülmények között élnek, és a bevándorló közegből érkeznek. Ugye ott van az a kérdés is, hogy a lázadó Franciaország, pontosan ez a Jean-Luc Mélenchon-féle társaság nagyon erőteljesen próbál építeni a bevándorló csoportokra, az egykori bevándorló csoportokra, úgyhogy ez is egy nagy kérdés, hiszen sok esetben a francia kulturális közegből egy kicsit kilógva is hajlandó ezeket támogatni. Napi szinten jönnek elő azok a közbiztonsági kérdések is sajnos, amelyek nagyon sok esetben ma már a rendőrség sem titkolja, hogy többségében bevándorló kötődésű történetekről is szó van. Úgyhogy ez egy állandó belső feszültséget hoz. Nagyon nagy felháborodást szült Franciaországban a spanyolországi eseménysor, ami ugye tudjuk a Marokkó és Spanyolország közötti válság, hiszen nagyon attól tartanak a franciák, hogy ezek nem Spanyolországba fognak letelepedni a bevándorló marokkói csoportok, hanem elsősorban Franciaországba, itt Európába
0: hisz
1: fognak
0: szanszét. Voltak a gyarmattartójuk, tehát
1: így van. Így van, tehát emiatt ez közel van, illetve hát a nagy kérdés Franciaország számára a Nagy-Británia kérdése is, hiszen a britek azok folyamatosan próbálják visszatolni a bevándorlókat, akik ugye a La Manche csatornán próbálkoznak. Elképesztő számok vannak egyébként, több tízezes tömegek próbálkoznak átkelni, és mindeközben ugye őket valamit kell csinálni a Franciaországnak is ezekkel a személyekkel, akik nem akarnak Franciaországba sem maradni, hanem tovább akarnak lépni, tehát ez egy állandó feszültség a két ország között.
0: És hát hogy lehet ezt megoldani, vagy van-e valami programpont mondjuk egyes pártoknál, ami gondolom vannak szélsőségesebb és kevésbé szélsőséges megoldások.
1: Igazából megdöbbentő módon nagyon közel áll a nagy többsége a pártoknak ebben a kérdésben. Választott bevándorlást szeretnének elérni, tehát egy bizonyos kvóta rendszer bevezetését kívánnák a legtöbben, ami azt jelenteni, hogy kiválogathatná Franciaország, még Franciaországon kívül azokat a személyeket, akiket be tud fogadni. Ugye itt nagy kérdés az is, hogy fékeznék egyébként például a oktatásba érkező bevándorlókat. Ugye nagyon nagy száma a egyetemi szférába érkezőknek a száma. Nem véletlen egyébként a 2025-es költségvetés például megemelni a külföldieknek a beiratkozási díjat, ami nem elsősorban az európaiaknak szól, hanem az Európán kívüli országokból érkezőknek, mert legtöbb esetben ezek ott is maradnak az országban. Persze ez változó, hogy ki hogyan van, de minden esetre az tény is való, hogy a legtöbben szeretnék fékezni ennek a dinamikáját. Jelen pillanatban Franciaországban hát több becslés is van, valaki 1 millióra, valaki 500 000-ra teszi, tehát óriási a szórás, de azoknak a számát, akik teljesen illegálisan élnek az országban, és ez is egy nonsense kérdés, hogy hogyan lehet úgy működtetni egy országot, ahol rengeteg illegális személy tartózkodik.
0: Egy kicsit még... Amikor bizonytalan a költségvetés, és ilyen válságpontok vannak, ilyen gócpontok vannak, mint akár a bevándorlás, akár a diákoknak a képzése, és így tovább, akkor az az érdekes, hogy az ember azt hinné, hogy mondjuk elkezd polarizálódni a társadalom, és hogy van egy ilyen, meg van egy olyan, jó esetben van mondjuk még egy harmadik. De hát a Franciaországban meg sok párt van, és sok program van. Hogy lehet ezt kezelni, vagy hogy lehet ezt átlátni? Hogy lehet egy francia választanak, hogy lehet erre szavazni.
1: Igen, hát ez, szerintem ez is egyik nagy probléma szintén. Egyrészt egy óriási lehetőség, egy nagy gazdagság, politikai gazdagság, ha szabad így fogalmaznom, hogy rendkívül sokféle érzékenységre odafigyel Franciaország, és ennek van pozitív vonatkozása is, de ugyanakkor valóban a választószáma nem egyszerű. Vannak, akik tradícióból szavaznak, tehát tudják, hogy ő nekik ez a tradicionális párt, akivel ők jó viszonyt tápoltak mindig is, de talán ez, ami most nagyon érdekes Franciaországban, ez egy kezd nagyon megváltozni. Korábban ugye volt két nagy párt, egy baloldali centrista, meg egy jobboldali centrista párt, az egykori De Gaulle-féle, vagy később Sárközi-féle jobboldali párt, illetve a másik oldalon a François Hollande, Mitterrand-féle csoport. Na most ez teljesen szétbomlóban van. Ma még például a szocialista párt a tegnapi nap este is tartott egy saját maga környezetében 6 jelöltel egymás között, tehát egymást is próbálják, hogy ki legyen az elnök, lejelöltjük. Tehát, hogy már magán ezeken a nagy csoportokon belül is rendkívül a megosztottság, és ehhez még hozzájönnek a következő pontok, mert hiszen még a jobb oldalon is például a Marine Le Pen mellett is van még ugye a Zemmour féle csoport, ki 5% fölötti eredményeket produkál jelen pillanatban a közvéleménykutatásokban. Tehát ezekben kialakítani a véleményt mindig egy nehézkes dolog, és eléggé változó is, emiatt is nehéz egyébként prognosztizálni előre, hogy mi történik, mert a lakosság is bizonytalan, bizonyos kérdéseket lát az egyiknél, a másiknál is, a másik az érzékenyebb az ő problémájára, akkor inkább arra szavaz, de az biztos, hogy egy nagyon nagy fokú, egyébként ez megdöbbentő magyar vonatkozásban is, ha Magyarországhoz viszonyítjuk, Franciaországban nagyon nagy fokú a politikai érdeklődés és a politikai kultúra idézőjelben. Tehát nagyon-nagyon odafigyelnek, és nagyon olvasottak az emberek ebben a témában, és megvan a saját véleményük, amit érvekkel meg tudnak erősíteni. De ez azt is jelenti, hogy mindenkinek ugye a saját véleménye is megvan, és innentől kezdve, hogy De Gaulle is mondta, úgyhogy ahány sajtja van Franciaországnak, annyi véleménye is. Ugye tudjuk, Franciaországnak a legtöbb sajt félesége.
0: Igen.
1: Tehát innentől kezdve ez nyilvánvaló, hogy ez egy elég heterogén történet.
0: Hát nagyon várjuk, nagyon kíváncsian várjuk a folytatást. Szerintem beszéljük meg, hogy egy pár hónap múlva még bőven a választások előtt majd megint össze
1: nagyon szívesen
0: ülünk, és akkor folytatjuk tovább ezt a beszélgetést, hogy mi változik, hisz itt napról napra, hétről hétre, bőven hónapról hónapra is fognak változni a dolgok.
1: Így van.
0: Fejedi Gergely, Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: 1917-ben ezen a napon született Szabó Magda, és tőle idézem, attól, hogy az ember nem beszél valamiről, még gondol rá, sőt, többet gondol rá. És mekkora igaza van. Na kérem szépen, pénteken volt a Macskafogónak a 40. születésnapja, és Macskafogó idézeteket várok, hát itt van még egy. Maga akkora legundorítóbb, amikor kedves próbál lenni, Mr. Teufel mondta von Schwarznak. És ez is igaz.
0: Jazzy.

0: 0630 2010 909 ez az SMS számunk, és jött egy más témában is egy SMS, egy 072-es végű számról. Szóval üdv, rengeteg lett az AI zene, szívesebben hallgattánk az igazit, ha lehetne, köszönjük, üdv. Hát az a helyzet, hogy szinte kizárólag csak igazi zenét játszunk, nem szeretjük mi sem az AI alapú zenéket. De hát nem is tudom, hogy biztos nekünk akartak küldeni ezt az üzenetet.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
2: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szélkálmán tér környékén. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma reggel 8 órától délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Mától a Zugligeti libegő és a Budavári sikló karbantartás miatt nem üzemel. Farkas Renáta, BKK Info.
3: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október 5. napjának reggelén igazi őszi hangulat fogadja a fővárosban közlekedőket. A hajnali órákban 7 Celsius fokig hűlt le a levegő, miközben részben felhős égbolt húzódik a térség fölé. Csapadéktól viszont egyelőre nem kell tartanunk. A szél mérsékelt. A kalendárium szerint az október elejé sok hullócsillag, szép derűs őszi heteket vetít előre, így bizakodva tekinthetünk a folytatásra. A hűvös reggeli induláshoz mindenképpen érdemes a réteges öltözetet választani, egy vastagabb kabát és sál kiváló szolgálatot tesz az utcára lépve. Legyen szép napjuk és sikeres hetük!
4: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Jó reggelt, október 5-e van 8:30 perccel, SMS számunk 0630 2010 909. Gyorsan reagálok még az előző SMS-re, szóval szerintem az SMS küldője AI zene ről volt szó. A konzerv dob alapú mixekre gondolt, írja Németi István, annak egyébként én sem vagyok a rajongója. Értem, teljesen más az AI alapú zene, és teljesen más ez a dob, a gép alapú dob, de most nem akarok ebbe belemenni, viszont ennél van sokkal fontosabb témák. Vendégünk Csillag Csatlós, Csillag Coach. Vele már beszélgettünk többször egyébként itt a műsorban. A témánk pedig a kiégés, karrierváltás, illetve a szenior munkavállalók helyzete, és akkor kezdjünk mindjárt ezzel. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
2: is. Annyi teher jött ránk szenior munkavállalókra, és egyre nehezebb esetleg ezen túllépni, vagy túlendülni, és egyre nehezebb földolgozni ezeket, egyre nehezebb helyzetben vagyunk, pontosan többek között az AI miatt, hisz egy olyan digitális korba vezet át bennünket, amit már nem biztos, hogy mindenki le tud, vagy le akar reagálni. De kezdjük egyelőre akkor a szenior munkavállalókkal. Mi velük a helyzet, vagy miért olyan nehéz most a helyzetük?
3: Azt gondolom, hogy általánosságban munkavállalók helyzete nehéz most. Tehát van egy turbulens gazdasági környezet, ami érinti ezt az országot is, nem csak ezt az országot, egész Európát, vagy akár az egész világot, és nyilván ennek a legfontosabb lecsapódása, mint lakmuszpapír, az mindig a munkaerőpiac. Mindenhol költségracionalizálás van, költségcsökkentés van, kiszámíthatatlanok az energiaárak, a mindenféle költségek, és a cégek erre egyértelműen úgy reagálnak, hogy a legnagyobb a költségüket, a munkaerő költségüket próbálják vágni, és azzal próbálnak kvázi levegőhöz jutni.
2: És
3: nem ebben ez ugye, a jó megoldás.
2: És ebben ugye ráadásul hát egy általában egy szenior munkavállaló, aki már sok éve van a munkában, meg nagyobb tapasztalattal bír, az általában többet is keres. Tehát, hogy...
3: Hát igen, ők a legdrágábbak, tehát ugye minél régebb óta van benne egy szervezetben egy ember, általában annál magasabb a bére, tehát azt szokták mondani, hogy egy komolyabb szenior bérből két junior is kijön, az megint más dolog, hogy tapasztalatban, meg megélt krízisekben, meg tudásban egy junior soha nem fogja tudni felvenni a versenyt egy seniorral, de ettől függetlenül a költségcsökkentésben nagyobb erő, hogyha...
2: Mi van még emögött esetleg, hogy a seniorokat kezdték el elküldeni?
3: Szerintem volt egy nagyon hibás vélekedés a munkaerőpiacon azzal kapcsolatban, amit egyébként mi is cáfoltunk egy felméréssel idén, hogy a seniorok azok rugalmatlanok, nem akarnak tanulni, nem akarják képezni magukat, és például ebből a felmérésből kijött, ami kifejezetten a senioroknak az AI világában való munkaerőpiaci helyzetét néztük, majdnem 1000 ember töltötte ki a kérdőívet a senior középvezetők, menedzserek közül. Kiderült, hogy messze nem igaz, ami a sajtóban mindenhol van, rugalmatlanok, a legtöbb az sokkal jobban árt képzettségbe, meg AI-ba való önképzésbe, mint egyébként a juniorok, mert a junioroknak a döntő többsége a kérdések alapján úgy tűnt, hogy azok jöttek ki a válaszokból, hogy ők kvázi Google keresőként használják az AI-t, és nem azokban a funkciókban használják, amiben összetett funkcióban egy senior neki áll AI-t használni.
2: Óriási. Na, hát akkor mindjárt okosabbak lettünk egy nagy tapasztalattal. Ha kikerül a munkaerőpiacról egy senior, akkor mennyi idő alatt tud visszakerülni? Bocsánat, és mindjárt tisztelük, hogy ki számít seniornak?
3: Nagyon érdekes, vannak szakmák, ahol annyira gyors a beépülés és a szakmai tudásnak a felépülése, hogy azt mondják, hogy már 5-7 évnél valakit seniornak neveznek. Én inkább azt szoktam mondani, hogy a 10-15, minimum 15 éves gyakorlat egy adott szakterületen az számomra a senior, tehát mondjuk azt, hogy a 40-45 pluszos munkaerő az már egészen biztosan tudás szempontjából seniornak, megtapasztalt szempontjából seniornak számít.
2: Oké, és akkor a következő, akkor térjünk rá arra, Bocsánat, tehát hogy mennyi idő tud elhelyezkedni utána? Tehát ha egyszer kikerül a munkaerőpiacról, elküldik, akkor utána mennyi idő visszakerül?
3: Ez az idő az utóbbi években folyamatosan hosszabbodik. Most a hivatalosan mért idő szerint 13,1 hónap a szenioroknak az elhelyezkedési.
2: Ez botrányosan nagy azért.
3: Ezzel az az alapvető probléma, hogy pont ez a felmérés, amiről az előbb beszéltem, azt is mértük, hogy mennyi ideig bírják finanszírozni mondjuk a bevétel nélküliséget. Tehát azt, hogy mondjuk nem 3 hónapig nincs bérük, hanem 5, meg 8, meg 12 hónapig, és az jött ki, hogy az egyharmaduk az 3 hónapnál hosszabb időt nem tud finanszírozni hiányzó munkabérbe, és nyilván amikor egy szenior kiesik, akkor a bejövő munkanélküli segély, vagy munkanélküli ellátás az töredékében sem fedezi azt a bérszintet, amit ő korábban keresett. Tehát ez egy ilyen sok tényezős dolog, nagyon sokáig tart, és nagyon tudatosan kell csinálni az álláskeresési piac ról való visszatérés, tehát, hogy nem nincs az a régi rendszer, hogy hívnak és megyek. Ugye ezt a szeniorok mindig elmondják a karrierváltásos interjúkon, hogy ahhoz voltam szokva az elmúlt 15 évben, hogy mindig úgy váltottam állást, hogy jöttek és hívtak, és mentem egy másikra, egy jobb helyre, egy jobb ajánlattal. Most nem ez van, most abszolút kínálati piac van, tehát rengeteg szenior van munkanélkül is, a munkáltatók válogathatnak, hogyha szeretnének.
2: Többek között ez is hozhatja azt az eredményt, hogy innentől kezdve esetleg nem csak karriert vált, hanem egy komoly szakmát, vagy tehát valami teljesen más kezd el csinálni?
3: 10-ből 4 azt válaszolta ebben a felmérésben, hogy nem szeretne visszatérni a korábbi vezetői vagy menedzseri állásába, hanem szeretne valami lassabbat, értelmesebbet végezni, még annak árán is, hogy ez egyébként fiskálisan vagy anyagilag kevesebb juttatással fog járni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy 45-50 évesen bekövetkező állásnélküliség az mindig egy nagy lehetőség. Bár ezt nyilván akkor nem így élik meg, hanem traumaként, meg tragédiaként, de hogy alapvetően ez arról szól, most itt az idő, és gondold végig, hogy biztos-e azon az úton voltál, ahol szerettél volna lenni, és biztos-e ugyanezen az úton akarsz tovább menni.
2: Mert hogyha elmúltam 45-50, akkor bizony előfordult az is, hogy kiégtem abba a bizonyos munkába, főleg az a multikulti környezetben.
3: Már előbb is, nem kell 45-50-ig okay. menni.
2: Hát én... Igen. Igen, és akkor ez is elindíthat egy másik irányba.
3: Abszolút, de én egyébként erre mindig azt szoktam mondani, nyilván nekem ez a szakterületem, tehát én burnout-tal foglalkozom a legtöbbet, hogy én nem szoktam támogatni azt a fajta váltást, amikor az ember anélkül, hogy megérteni a kiváltó okokat és megtanulná a válaszreakciókat, hiába megy el egy új helyre, az is csak ideig, óráig lesz jobb. És utána általában az a tapasztalás, hogy mélyebbre esnek a kiégésben, mint előtte, mert vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet megsporolni itt sem.
2: Oké, de akkor másképp mondom. Tehát mondjuk eddig végeztem egy szellemi munkát.
3: Igen.
2: Közép-felső vezető voltam, szellemi munkát végeztem. Állandóan ütött, vágott, ha más nem saját magam, hanem is a főnököm, az ügyben, hogy de még ezt is csinál meg, még azt is csinál meg, elmentem szabadságra, és még ott is a cég dolgain gondolkodtam. És akkor egyszer csak azt mondom, hogy nem akarok visszamenni, nem akarok megint felelősséget vállalni, nem akarok, magamnak akarom beosztani az időmet, és inkább elkezdek tanulni egy szakmát, vagy elhelyezkedek valamilyen, amikor a saját magam főnöke vagyok, én osztom be az időmet, nem zavar, hogyha kevesebbet fogok keresni, ez, amit te is mondtál, hanem az a lényeg, hogy egyrészt fontosnak érezzem magam, tehát az a termék, amit elkészítek, az egy mérhető és érezhetően jó termék legyen. Kettő, hogy ne legyen rajtam az a nyomás. Tehát, hogy ez létezik, ez valós, ez
3: abszolút valós. Tehát, de én azt gondolom, hogy hát ez szerintem minden harmadik. Tehát az én praxisomban abszolút minden harmadik az ezt az utat válassza. Tehát, hogy van most, nem olyan régen volt egy konferenciánk, ott volt olyan, akik vezetői állásból, az egyiküknek sajtműhelye van, a másiknak asztalos műhelye van, a harmadik az egy csónakházat nyit most éppen a Dunán. Tehát, hogy aha, nem feltétlen biztos, hogy az az út, hogy azt szoktuk mondani, hogy konnektorból konnektorba megyünk, tehát multisállásból multisállásba, mert az a tudás, amit ott az ember felszed, az bizony elég arra, hogyha jól van struktúrálva, és van egy kis forranyagilag, hogy elinduljon vele egy kicsi vállalkozás, ami utána én azt gondolom, hogy teljesen más minőségű élet. Bár a felelősségtől se szabadulunk azért meg.
2: Mennyire jelent problémát a túlképzettség?
3: Nagyon. Nagyon. Tehát amikor az van, hogy valaki például azt a döntés hozza, hogy vezetői állásból szeretne visszamenni újra operatív területre, szakmai területre dolgozni, náluk abszolút hátrány, tehát nagyon ügyesen kell keretezni az állásinterjúban, az önéletrajzban, minden létező fórumon azt, hogy ez egy tudatos dolog, hogy ő nem szeretne visszatérni a szakmához, szeretne újra magával, a szakmával foglalkozni. Uh-huh. A legtöbb ember az nem azon az úton indul, hogy ő feltétlen vezető akar lenni, hanem ez megy, tehát megyünk a létrán erőre, és szükségszerűen a szakmai lépésből egyre messzebb távolodunk a szakmától, és eljutunk oda, hogy egyre több people management van mondjuk a munkánkban, és egyre kevesebb van az eredeti szakmából. Tehát van IT vezetőm, aki például kliensem, aki azt mondta, hogy Csilla, én arról álmodok még mindig, hogy verem a billentyűzetet, és kódolok. Tehát, hogy, és ő is meglépte egyébként, tehát, hogy ő is visszament egyébként programozónak oda, ahonnan valamikor kezdte a pályáját, de nem mindenki bátor ehhez, hogy úgymond, ez egy nagyon érdekes dolog, a társadalmunk azt mondja, hogy visszalépés, én meg mindig azt mondom, hogy hazalépés magam felé, tehát, hogy nem biztos, hogy ez eltávolodást jelent, hanem ez egy jó út.
2: Mennyire félnek egyébként az ilyen nagyon tapasztalt, nagyon jól képzett felső vezetőtől? Tehát mondjuk képzeld el azt, hogy mondjuk 35-40 éves vagy, elértél a karrierednek egy pontjára, és egyszer csak azt mondod, hogy jön egy olyan beosztottad, akit tudod, hogy sokkal többet tudnál, és sokkal nagyobb a tapasztalata. Szeretnél egy ilyennel együtt dolgozni? Fölvennél egy ilyen embert?
3: Hát én vagyok ebben szerintem a kisebbségi példa, mert én mindig azt mondom, hogy önökkel akarok dolgozni, akik az adott szakterületen sokkal okosabbak nálam. Mert nekem ez vált be, tehát, hogy akinek az egója nem bírja elviselni, hogy egyébként nála sokkal okosabb emberek vannak körülötte, az egy ponton túl majd úgyis elnyírja saját magát. Tehát azt is meg kell élni. De én hiszek abba, hogy nem az a dolgunk vezetőként egyébként, hogy mindenben mi legyünk a legokosabbak, az a dolgunk, hogy a legjobb emberek legyenek körülöttünk.
2: Ez abszolút így van, én is ezt pártolom. Utolsó pontunk az AI, nem lehet megkerülni. Tehát, hogy a mesterséges intelligenciáról már beszéltünk az előbb, hogy egyre jobban bírják egyébként a szeniorok is, de közben meg talán új lehetőségeket is megnyit. Hogy látod az AI és ennek az idősebb generációnak a kapcsolatát?
3: Volt pár hete egy beszélgetés, ahol a Balogh Petya mondott egy nagyon jót, amit én azóta fölvéstem, és mindig mindenhol példálózok vele. Ő azt mondta, hogy egy senior AI tudással az egy verhetetlen kombináció. Tehát, hogy amikor az AI-nak a hatalmas masszája mellett ott van egy kritikai gondolkodás, egy megélt tapasztalat, egy sok-sok krízisen, változáson átment embernek a hozzáadott értéke, az egy olyan kombó, ami egy óriási érték, és én is egyébként azt tapasztalom a praxisomban, hogy az én klienseim nagyon keményen képzik magukat az AI-ba, de nyilván, hogyha a cég nem ad rá lehetőséget, mert ez is egyébként egy érdekes dolog, hogy az általam ismert, meg a felmérésben részvevő cégeknél a kétharmadáról derült ki 63%-ról pontosabban, hogy nincs AI stratégiájuk. Tehát, hogy maga a cég, az nem foglalkozik az AI-ja, de a vezető az már teljes egészében beleásta magát, foglalkozik vele, dolgozik vele, de a tulajdonosok nem feltétlen tartják fontosnak. És még mindig vannak több 10 milliárdos cégek Magyarországon, ahol semmiféle AI bevezetés nincs.
2: Volt olyan időszak, amikor Magyarországon azt tapasztaltuk, főleg a multikultinál, hogy a messziről jött ember azt mond, vagy úgy csinál mindent, ahogy ő szeretné, és rengeteg külföldit hoztak ide, akár a magyar munkaerő rovására is, ha jó volt, ha nem. Hogy áll ez a kérdés most?
3: Én azt gondolom, hogy ebben lesz most egy stop, mert most alapvetően az van, hogy azok a hiányok, és elsődlegesen azok a külföldiek, akiket hoztak, azok azért nem a fehér galéros rétegbe kerültek be. De most ott is van potenciál, és egyébként továbbra is a fizikai dolgozói oldalon továbbra is nagyon komoly hiányokkal küzd a magyar gazdaság, tehát én számtalan vállalkozót ismerek, aki azt mondja, hogy ha csak egyetlen egy dolog lehetne, amit eltörölhetne, akkor az lenne, hogy ne kelljen állandóan embert keresnie. Ha nem nézünk semmi más, csak a vendéglátás meg a turizmust, ott hosszú évek óta fennálló munkaerő probléma van, amivel nem tudnak mit kezdeni a vendéglátós vállalkozók, és igen, hozzák be külföldről az embereket, mert magyar piacról nem tudják feltölteni a státuszaikat.
2: Na, érkeztek SMS-ek. 56 évesen mit tehetek? Egy hónapja töltöm a felmondási időt, több helyre jelentkeztem, állásinterjúkon voltam, vissza sem jeleznek. Ez egy 150-es végű telefonszámról jött.
3: Alapvetően azt kell tudni, hogy az egész önéletrajzot, és én abban hiszek, hogy az egész portfóliót kell abba végig gondolni, hogy biztos-e, hogy az az út, ahol eddig voltunk, biztos, hogy pont abba az irányba kell menni, meg kell nézni, hogy annak hol vannak olyan teremterületei, ahol például most munkaerőhiány van, mert vannak ilyen szűkebb területek, ahol lehet, és sajnos ez az arány, a hidegen pályázásnak az aránya az továbbra is az, hogy 90%-ba nem fog jönni visszajelzés, és nem lesz belőle interjú. Ez a normális piaci arány. Tehát, hogy most minden tele van AI által generált önéletrajzokkal, tehát egy-egy meghirdetett státuszra a rekrúterek 200-300-400 önéletrajzot néznek át, tehát, hogy borzasztó mennyiségű tömeggel küzdenek azok, akik a kiválasztási folyamatnak az elejét végzik. Csinálni kell, és ez egy nagyon-nagyon komoly napi több órás munka, tehát nem csak ez a elküldök egy-egy pályázatot ide meg oda. Én sokkal jobban hiszek a kapcsolatteremtésben, abban, hogy ezeket az embereket mozdítsuk meg, beszéljenek a régi ismerőseikkel, akikkel konferenciára jártak, akikkel képzésekre jártak, akikkel volt szakmai kapcsolatuk, és a mi tapasztalatunk az az, hogy sokkal nagyobb arányban tudjuk és gyorsabban elhelyezni azokat az embereket, akik kapcsolati háló útján helyezkednek el. Egyébként ez most a mi üzleti közösségünkben, ahol ugye van 2,500 munkanélküli menedzser és vezető, 6 hónap körül van az elhelyezkedési arány, tehát a piaci átlagnak a fele.
2: Szemmel a 13
3: egész. Így van, ez egy nagyon tudatos építkezős munka.
2: Újabb SMS, a szenioritás nem csak a szigorúan vett szakmai tudást, eltöltött éveket jelent, soft skill, mindset, komplex gondolkodás, ír a Németh István.
3: Ez abszolút egyetértek Istvánnal.
0: Egy sikeres ember ma is velünk indította a napot. Itt a Business Class VIP-ban.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Igen, és akkor gyorsan befejezzük még ezt a beszélgetést, mert egyszerűen nem hagyom ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm,
2: Csilla Csatlós Csillával beszélgettünk a coach-sal, mert hogy nagyon fontos témákat érintettünk, és azt hiszem, hogy ennek még lesz folytatása a közeljövőben, úgyhogy remélem, hogy továbbra is a rendelkezésünkre tudsz majd
3: állni. Természetesen érkezem. Köszönöm szépen. Szép napot.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
2: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: Sok napsütésre számíthatunk, választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, a nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Cakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gerse Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az országos vízügyi

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Egy brit énekes dalszerző Celeste következik, egészen friss a produkció, tavaly jelent meg a debütáló albuma, a Tonight Tonight szól tőle. Most pedig az olasz Luca de Bonar zenél, szinte futószalagon gyertje a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kislemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Club de Belugas a New Jazz műfajának leghíresebb képviselője világszerte. Egyedi módon kombinálják az elektro és a New Jazz stílusokat a Brazil Beats, a Swing és az 50-es, 60-as, 70-es évek afroamerikai zene elemeivel. A Some of the Jazz szól majd. Dunke Bunt, azaz Ulf Lindemann Hamburgban kezdte zenei szárnypróbálgatásait, de a 2000-es évek elején annyira lenyűgözte Bécs akkoriban a csúcsra érő villódzó, multikulturális elektronikus zenei élete, hogy székhelyét áttette az egykori császárvárosba. Ez a Cinnamon Girl.

Jazzy Lexikon. A Jánoshegy és a Hárshegy közötti nyerekben a 13.-14. század fordulóján kolostort építettek a pálosok, amely az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend. A Szent Lőrinc kolostor olasz építőmesterek remek műve volt, helységeit gazdagon aranyozott fafaragványok díszítették. A kolostornak Mátyás király pallosjogot is adományozott, és sokat időzött a pálos szerzetesek társaságában. Nevük után a Hárshegyet egy időben Pálhegynek, a Pasarétet Pálvölgynek, az Ördögárkot Pálpataknak nevezték. A mohácsi csata után 10 napig tartó pusztító munka árán rombolták le a kolostort. A szerzetesek legnagyobb része elmenekült, de 25-en ott lelték halálukat. A kolostorom maradványaiból épült fel a Szép Juhászné vendéglő. Jazzy Lexikon.

0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Jive Funkadelic zenél. A zenekar neve három ikonikus zenei világ összeolvadása. A gyors lendületes jive ritmusok, a feszes funk és a füstös pszichedelikus funkadelic hatások találkozása. A Move Like You Mean It című dalukat játsszuk. Mielőtt szóló karrierbe kezdett volna, Rick Brown a legnagyobb nevek mögött állt a színpadon. Turnézott és stúdiózott olyan legendákkal, mint például Rod Stewart. Az 1990-es évek közepén robbant be szólistaként a Beat Street című albumával. Mindjárt Shining Star című dalát játsszuk. Végre megtanultam, hogy kell énekelni apám dalait, ezt mondta Bebel Gilberto, akinek nyárvégén jelent meg legutóbbi lemeze Joao címmel, ami édesapja előtt tiszteleg. Ez a So Nice.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Kígyó udvar a Ferenciek teréről nyílik és a Párizsi udvarig vezet. A sötét színű márvánnyal díszített folyosó ma a Katona József Színház művészbejáróját rejti. Aki türelmesen várakozik, számos híres színésszel összefuthat itt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Az aszály miatt jelentős ókori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Földkörüli pályán érlelt whiskyvel kísérleteznek skót és japán kutatók, 2 év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót whisky mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívül kártevő amerikai fehér medvelepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben, műanyag dobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlények után. Már 310 000 darabot találtak a 223 hektáros parkban. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori, római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az ajnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom romjai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Kylie Addis-t, a The Bamboos nevű ausztrál funk soul zenekar énekesnője, és számos szólóalbumot is kiadott, 2008-as dalát játsszuk mindjárt. Most pedig Louise Baker következik, Wellingtonból származik, és a híres új-zélandi soul, dub és jazz egyik legerőteljesebb modern képviselője. Ez a Keep On.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt, a repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzéki csalódás áldozatai lehettek, amely elhitette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Egy tavaly októberben megjelent dalszól Tipfánk előadásában a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről. A Funky Love Tonight-ot hallgatjuk. Most pedig Leonardo Cesari zenei projektje következik, amiben olyan nagy neveket hívott a közös zenélésre, mint például Papik és Andúz. Ez a Best Life.

on it, baby. I got a moment on me, baby. I got a moment.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Grammy-díjas Joe Legend következik, aki nemrég indult Get Lifted című debütáló albumának 20. évfordulóját ünneplő világturnéjára. Actions című dalát hallgatjuk mindjárt. A Cool Million tagja Laura Jackson következik előtte, aki az R&B és a soul vonalán mozog. A 90-es évek nagy slágere a Don't Walk Away szól tőle. Most pedig egy Ohio énekesnő Randy Crawford következik. George Benson dalok éneklésével kezdte karrierjét, később még a legendás Crusaders is lehagyta a slágerlistákon. Ez a No Regrets, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Jovan Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai, a szó, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és jellemzően magyar szőlőfajták is.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diák tüntetések miatt biztonsági okokból ma csak nem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolai épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000 nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. Pedro Sánchez kormányfő ezt rendkívüli televíziós beszédében jelentette be. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és a Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait, az ajnövényzet takarta. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe, őszi idő lesz. Majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Sok napsütésre számíthatunk. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskola épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosítására. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte: szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette: a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Joy Crox karrierje igazán szerencsésnek mondható tehetsége mellett 13 évesen kezdte feltölteni dalait egy videó megosztóra, itt fedezték fel, a No Hand szólt tőle. Most pedig az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa, az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrera következnek. Ez a Dating Line.

0: bella.
1: Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Leisure egy öt tagból álló szuperformáció Új-Zélandról, ami 2015-ben alakult. A tagok mindannyian elismert producerek, dalszerzők és zenészek voltak. Let It All Out című dalukat játsszuk. Most pedig Patty Austin következik, aki karrierje kezdetén reklámzenékben tűnt fel és lett nagyon népszerű. Ez az Ability to Swing.

0: Jazzy Lexikon.
1: Ronald Reagan amerikai elnök születésének 100. évfordulója alkalmából 2011-ben szobrot kapott a Szabadságtéren. A 2,2 méter magas alkotás nem messze található az USA nagykövetségének épületétől, háttérben pedig az országház épülete látható. Az Egyesült Államok 40. elnöke kormányzása idején elévülhetetlen érdemeket szerzett a kommunizmus bukásában, a hidegháborús időszak lezárásában és abban, hogy Magyarország visszanyerte szuverenitását.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata, szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamos energia elosztás fejlődéséért.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Upside Down című dalukat játsszuk. Előtt egy nagyon vagány New Yorki szaxofonos Sam Greenfield következik a Chips and Dippel. Most pedig jön DJ Cam, valódi nevén Laurent Daumil, egy francia lemezproducer, aki a hip-hop gyökereiből táplálkozó zenéiről ismert, amelyet gyakran jazz, dub és ambient zenei elemekkel ötvöz. Ez a So What.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Károlyi kert egy közpark Budapest 5. kerületében, ez a belváros legrégebbi eredeti funkciójában megmaradt kertje. Többszöri tulajdonosváltás után 1768-ban került a Károlyi család birtokába a palota és a hozzátartozó kert, és egészen 1929-ig a családé is maradt. A 18. század végén barokk kertet alakítottak ki, amelynek egyes részein az akkoriban újdonságnak számító angol kert stílust alkalmazták. Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc után élte a kert a fénykorát, ekkoriban egzotikus növényeket is neveltek a virágházban, a kertben pedig lugasok és teniszpálya is a grófi család és vendégei rendelkezésére állt. A magánkertet ebben az időben magas kőfal övezte.
0: Jazzy Lexikon.

0: Felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyuk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Sok napsütésre számíthatunk, a jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskola épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Céljuk, hogy a funk ne csak egy nosztalgikus műfaj legyen, hanem modern városi hangzást kapjon, ami megállja a helyét a 21. századi klubokban is. 2005-ös lemezükről zenélünk.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolódása már az 1910-es években felmerült. A metró vonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér, Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták, kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték, 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a szaudi zenész Hayai következik, nem csak énekel, hanem maga írja és gyakran maga is hangszereli dalait. Zenéjére nagy hatással volt Stevie Wonder, Marvin Gaye és a modern vonalról olyan előadók, mint például Anderson .Paak, a Maybe It's You című dalát hoztuk. A Cosmos Midnightot két testvér alkotja, elektronikus zenei stílusokkal kísérleteznek, a zimbabwei származású rapper énekesnővel Kai Madzával közös daluk, a Bang My Line.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az olasz zenészek alkotta Funko Radio zenét. Gyakran mozognak a bossa nova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. A Hopeless Romantics szól tőlük. Sheila E. már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, édesapja Pete Escovedo, egy legendes latin jazz ütő hangszeres, nagybátyja Cook Escovedo pedig Santanával zenélt. Testvére Peter, ismert zenész, Prince számos albumán közreműködött. A Love Bizarre szól majd. A jazzzongorista zeneszerző Brian Simpson következik most 2018-ban jelent meg legutóbbi albuma, ez a Closer Still.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt, a klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkúti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klub színe pedig kék-fehérről piros-fehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kék-fehér MTK.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: The minute you walked in the joint,

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Szombaton debütál a Bércesi Jazz Band, jövő héten indul a Szemrevaló Filmfesztivál, és bemutatkozik a Múzsa kollektíva is. Jó napot kívánok! Szombaton a New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely jazzes környezetben gondolja újra Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A produkció a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blabla repertoárjából is válogat, miközben az eredeti dallamokat és szövegeket új hangszerelés és nagyobb improvizációs szabadság veszi körül. Bércesi Róbert énekét és akusztikus gitárját nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szakszofon és harsona is kiegészíti, így nem egyszerű akusztikus átiratokról, hanem valódi jazz feldolgozásokról van szó. A koncerten az idén megjelent friss album darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok is megszólalnak. A Bércesi Jazz Band koncertje arra is választ adhat, milyen új részleteket és hangulatokat képes előhozni egy jól ismert dalból, ha egészen más zenei nyelven születik újjá. Jövő csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Budapesti Művészmoziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok. A 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéseig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében is. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a művészmoziban. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja, a Múzsa kollektíva szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A 3 különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra 3 szólamú megszólalásban. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szép Ernő versei is megjelennek, miközben a dalok és irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Födő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, valamint különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa kollektíva első közös koncertjének érdekessége éppen az, hogyan talál egymásra 3 karakteres hang és 3 eltérő művészi világ. Jövő pénteken Chopin dalok és mazurkák címmel lesz a Heidenaum Régi Zenei Központ következő koncertje a Zeneakadémia Solti termében, ahol a zeneszerző kevésbé ismert énekes művei is reflektorfénybe kerülnek. A 19. század első felében népszerű dal műfajában Chopin is számos művet komponált, amelyek egészen más oldaláról mutatják meg a főként zongora műveiről ismert szerzőt. A dalokat a régi zenében és a lengyel énekes repertoárban egyaránt otthonosan mozgó Aldona Bartnyik szoprán énekli. Partnere Naruhiko Kawaguchi japán fortepiano művész lesz, aki Chopin zenéjének elkötelezett előadója és a varsói korabeli hangszerekre kiírt Chopin verseny díjazottja. Vasárnap este lesz látható Vajda Katalin Láncreakció című drámája a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Az előadás az atombomba megszületésének körülményeit vizsgálja, középpontjában Szilárd Leóval, aki sokat tett a bomba létrejöttéért, később azonban következetesen küzdött annak bevetése ellen. Erről maga a szerző beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Én ezt 23 évvel ezelőtt írtam, de nem akkor kezdtem Szilárd Leóval foglalkozni, hanem jóval korábban. Én nekem a felnövésem és a eligazodásom a világban. Én hitben nevelkedtem, de az nem volt elég. Tehát tovább akartam menni, hogy a hitből ne csak hit legyen, hanem hogy van ez mélyebben. És a másik oldal, ami így véletlenül jött egyébként, egy nagynénémtől kaptam a Heisenberg A rész és az egész című könyvét. Arról szól, hogy hogy éltek akkoriban. Ezek a fizikusok elvonultak a hegyekbe, maguk főztek, minden nap kirándultak órákat, este házi kamara, mert mindegyik zenélt, és közben délutánonként meg délelőtt leültek 1-2 órára beszélgetni a fizikáról. Ez volt az agytorna, és az annyira jól írja le ezt az életet, hogy hát akkor a kedvem lett, hogy ez nem igaz hozzá. Így emberileg kezdtem a tudósokhoz valahogy közel kerülni, és aztán szembe jött velem ez a könyv, a Szilárd Leó a Zseni Árnyékban című életrajzi könyve. Na és akkor ott igazából beleszerettem ebbe az emberbe, az életébe. A hitemben erősítettek meg. Ezek a nagyon nagy emberek, ezek mind mélyen hívők. De nem azért hívők, mert elhitték, hogy van Isten, hanem meg megtapasztalták. A Heisenberg mondja, az ember a tudomány az eleinte ateistává tesz, de a kehely mélyén Isten várakozik.
1: A Vajda Katalinnal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
3: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
4: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Olyan gyors, akár egy gondolat.
6: Mondd, hogy csináltad?
5: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Én is így akarok taxit rendelni.
5: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: A kamatstop esetleges kivezetéséről tárgyal a kormány a bankszövetséggel. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, folytatódik a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van. Kettőben résztulajdonos és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az MVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy a kijelzőt böngésző sofőröket. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
3: A hírek után Újra. Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Egy duett következik. Giascard énekesnő, dalszerző, színész, a soul és a neo-soul stílus jellemzi zenéjét, Chris Botti pedig trombita művész, jazzzenész és dalszerző, a smooth jazz műfajában ismeretes, közös dalukat játsszuk majd. Az olasz producer Danilo Sito következik előttük, aki szóló karrierje mellett másokkal is zenél. 2021-ben például a Song Factory tagja lett. Ez a Finally.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz John Frisco. Stílusa tradicionális 80-as és 90-es évekbeli klasszikus szólballadák, valamint a modern letisztult R&B New Soul hangzás meccéspontján helyezkedik el. Nem csupán énekesként, hanem kiváló gitárosként és dalszerzőként is jegyzi a saját produkcióit, a Sweet Love Soul majd. Most pedig a Grammy jelölt amerikai jazz énekesnő Sarah Gazarek következik Down With Love című dalával. Down with

0: Jazzy Lexikon.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és a kerékpárosok is könnyebben juthassanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás megyert és Békás megyert köti össze egymással.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, az izraeli Dennis Lloyd zenél katonaként eltöltött évei után falafelárusként dolgozott, és minden nap legalább 8-10 e-mailt küldött a lemezkiadóknak, hát ha felfedezik. Kitartása pedig értőfülekre talált, azóta sok slágert hallhattunk tőle, a Wild West szól majd. Eddie Oasis egy francia karibi származású, jelenleg Brooklynban élő énekesnő, korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította a szóló karrierjét Stuck in My Head című dalát játsszuk. A holland DJ producer trió, a Kraken Smack a 2000-es évek elején tűnt fel a zenei térképen, azóta már 5 albummal, 4 remix albummal és meg annyi slágerrel a hátuk mögött járják a világot. Sajátos diszkó, funk, elektronikus és house hangzásuk minden fontosabb fesztiválra elrepítette őket. Ez a Hotel Sorriso, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A ferenciek terén álló pesti ferences templom őse a 13. században épült. Az eredeti gótikus templom kicsinek bizonyult, ezért a ferences atyák új templom építésébe kezdtek. A ma is álló barokk templomot 1743. szeptemberében szentelték fel. A rend tagjait legtöbbször a magyar nyelvben ferences vagy ferencrendi néven említjük. A ferenci formára először 1793-ból van adat. Akkoriban már a teret hívták Franciskaner placnak is, ezért valószínűsíthető, hogy a pesti szlengben régóta élő elnevezés vált hivatalossá.
0: Jazzy Lexikon.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Vajda Péter utcai kolónia a Ganzmávag munkatársai számára épült, ahol nem csak az ország első röntgengépe volt, de az 1980-as évek magyar undergroundjának kultikus szórakozóhelye, a Fekete Lyuk is. Ma pedig többeknek filmekből lehet ismerős a helyszín, ugyanis itt vették fel a Csini Baba, a Vizsga és az Aranyélet egy-egy jelenetét. A zárt klinkertéglás tömb ma sajnos leromlott állapotban van, de egykor a szociális gondoskodás mintája volt. Volt itt tekepálya, mozi, színházterem, könyvtár, kisdedóvó és gőzfürdő is. A komplexum eredetileg 3000 ember számára készült, 24 négy emeletes ház sorakozik egymás mellett, melyekben minden lakáshoz tartozik saját erké is. A 13-as számot viszont Babonából elkerülték, ezzel a számmal a mai napig nem találkozhatunk a kolónián.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő témája a hétvégi kormányülésnek. Tovább csökkent a Duna vízszintje Budapestnél, fújtatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje is. Az Agárdi vízmércén 5 centi alatti értéket mértek a szakemberek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csak nem 1 négyzetkilométernyi zsugorodott, a tó nagysága jelenleg mintegy 12,9 négyzetkilométer. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hidegfront érkezik jelentős lehűléssel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Korábban az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A városban is élénkül már a forgalom, egyre többen haladnak az utakon a délutáni csúcsban. Útszűkület várható az Állatkerti körúton a Fürdő magasságában. Lezárásra készüljenek a második kerületben a Székvölgyi úton a Lajos utca közelében. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, azzal szerettem volna Happy Hours-t indítani, hogy ugyan mi bajunk lehet így hétfő délután, ha egy ilyen Jeff Lorber Fusion dallal indultunk el, mint a Curiosity, aztán még egy utolsó gyors pillantást vetettem a közlekedési hírekre, amelyek 30 másodperccel ezelőtt érkeztek, és ott sajnos azt látom, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi felé a Hősök tere előtt. Itt a buszsávban próbál haladni a forgalom, és helyszínelnek az Attila úton Budán a Széll Kálmán tér fele, a Szarvas térnél a belső sávban. Sajnos. Remélem tudnak velünk tartani, a délután folyamán készültünk egy csomó mindennel, persze friss közlekedési hírekkel is, ha majd lesznek ilyenek. Hamarosan egy új dalt mutatok Önöknek, később felhívom Halper Lászlót, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagját, vele tehetséggondozásról és egy ezzel kapcsolatos eseményről beszélünk. A második órában van egy number one dalunk, jó ok ez arra, hogy átismételjük az arról tanultakat, és van egy születésnaposunk, akit fel is tudok hívni telefonon. Meg is teszem a következő órában. A harmadikra marad a programajánló, még egy csomó születésnapos, és Titek Inga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapesttel a mai napon ők is egy olyan születésnapos taglalnak, akit én nem a saját rovatomban. M.T. Jones és az I Don't Understand következik most, aztán az Irie Mafiától a Johnny Walker, ahogy éneklik, és utána mutatom az új dalt.

Vakka, igen, Johnny No Walker, ez volt természetesen az Irie Mafia, amely után most egy új dal következik. Ugye tudjuk pszichológiából, hogyha az ember ismeretlen területre téved, akkor jó, ha van fogóckodó, ha van valamihez visszanyúlni, amit már ismerünk. Ha mondjuk azt mondja nekünk valaki, hogy kóstoljuk meg a szemörckés fagylaltot, akkor vissza szoktunk kérdezni, hogy jó, de az milyen? És ha elmondják, hogy kicsit csokoládés ízű, de valójában savanykás, akkor már közelebb vagyunk. Na ezért kellenek a címkék még olyan zenékre is, amelyekről egyszerűen csak azt érdemes tudni, hogy kellemes és hogy jó. Amikor meghallgattam a promócióban érkezett Flow Bop nevű teljesen ismeretlen zenekar albumát, mert az egész nagy lemezt elküldték a kiadótól, akkor még nem néztem meg a borítót, csak szépen elkezdtem végigmenni a dalokon. Kellemes muzsika, ki is választottam egy olyat, ami egyébként így belepasszol a Happy Hours menetébe, hangulatába, vibe-jába, flow-jába, stílusába, és csak utána néztem meg a borítót. A borítóra azt írták, egy nagyon kedves színesbőrű hölgy áll ott, nem tudom modelle, vagy tagja-e ennek a Flow Bop nevű zenekarnak, de azért a lemez címe mellé még oda bigyeztették, hogy Smooth Acid Jazz. Kellett tehát a címke, hogyha valaki a borítóval kezdi. Nálam ez nem jött be, én a zenével kezdtem, és úgy döntöttem, hogy mivel pénteken volt a 69. Get Funky Party, ezért az albumról az amúgy is kellemes After Party című dalt választom ki önöknek. Remélem tudnak rá vezetni, vagy azzal foglalkozni, amit éppen csinálnak, de biztos, hogy a megfelelő hátteret most a Flow Bop After Party című dala adja.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A napközbeni órákban kifejezetten enyhe időt tapasztalhattunk, a hőmérséklet a legmelegebb időszakban elérte a 24 Celsius fokot. Estére tiszta, derült égboltra számíthatunk, és a légmozgás is teljesen elcsendesedik. A népi megfigyelések szerint a meleg októberi napok zord, fagyos februári heteket hozhatnak magukkal, érdemes lesz tehát figyelni majd a téli fordulót. A szabadtéri programokhoz vagy egy sötétedés utáni sétához a korábbi jó idő ellenére már javasolt egy vastagabb pulóver vagy könnyű jacky viselése, hiszen a napnyugtát követően gyorsan hűl a levegő. Köszönöm a figyelmüket, töltsék jó kedvel a nap hátra lévő részét!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Az elmúlt fél órában sajnos még egy baleset történt a 4 órás bejelentkezés óta. Azt írják a BKK infós kollégák, hogy túl azon, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé, és bár véget ért a helyszínen és az Attila úton a Szélkálmán tér felé, de még ott is lassú a haladás. Történt egy baleset nem messze a Szélkálmán tértől a másik oldalon, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé, a Nyúl utca után a belső sávban. Tehát a Szilágyi Erzsébeten, ha szeretnének mondjuk az János kórház felé, vagy egyáltalán kifelé menni a budai agglomerációba, ez most nem fog menni. Egyebekben lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, és a szokásos helyeken Műegyetem rakparton, Budai alsó rakparton, a 6-os úton kifelé az M0-ás előtt a Pesti alsó rakparton, és persze az Üllői úton kifelé szakaszonként. Ez van, viszont mi igyekszünk kellemessé tenni a hazafelé tartó utat. Az Inner Shade következik most, és a What's in the Box.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Mindig öröm beszámolni arról, ha olyan tehetségkutató indul, ahol valóban a jövő tehetségeit, a mostani fiatalokat, pályakezdőket keresik, és képzeljék el, lesz egy ilyen, Kőszegi Imre emlékére ugyanis jazzdob verseny indul, ahol valóban a következő generációt keresik. A vonalban Halper László gitáros zeneszerző, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja, őt fogadom, szia művész úr!
1: Szervusz, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a versenyről.
0: Hát na, ez nagyon fontos, hát ha van a hallgatók közt olyan, akinek mondjuk a csemetéje ütné a bőröket, és érezni, hogy van benne tehetség, de nem tudja hol, s hogyan, szóval kicsit mesélj nekünk kérlek a verseny részleteiről.
1: Tehát a Magyar Jazz Szövetség rendezi ezt a versenyt, ugye most már én a harmadikat rendezem, így a, vagy szervezem a Magyar Jazz Szövetség elnökségén belül volt a Babos Jazz gitárverseny, Dandó Péter basszus gitárverseny, és legnagyobb örömömre most a dobversenyre kerül sor, amivel Kőszegi Imre emléke előtt is tisztelgünk. Ugye ez azért is volt aktuális, és azért merült föl bennünk, mert egyszerűen annyira sok a fiatal tehetség a dobosok között, hogy az valami hihetetlen. Tehát ilyen 18 éves kortól játszanak, mert Rigó Gábor nevű fantasztikus dobos, aztán most a Debreceni Jazz Festival talán három zenekarba is játszott, most került be épp a Zene Akadémia Jazz Tanszakára, tehát egy hihetetlen felhozatal van fiatal dobosok között is, a tehetségek között, és hát ennek méltó versenyét szeretnénk most megtartani. A zsűriben is kiváló muzsikusok vesznek részt, ugye az elnöke Németh Ferenc, aki most már nagyon-nagyon régen New Yorkba él, ugye ő az egyike volt, aki bekerült Herbie Hancock vezette iskolába, ahol két évente vesznek föl egy hangszeren egy növendéket, tehát az egész világról. Tehát ugye Olátum Árpád volt a másik, aztán aki zongorán bekerült ebbe az iskolába, Németh Feri volt az első, aki ide bekerülte, de hát a többi zsűritag is, Balázs Elemér, Szendőfi Péter, Horváth Barta József, ugye mindig szeretem azt, hogyha van egy olyan zsűritag, aki nem annak a hangszernek a zseniális képviselője, ugye bőgős, de hát ugye a dob bőgő viszony, ugye ezt tudjuk, ugye a ritmus szekcióban ez egymástól elválaszthatatlan, és hogy nyilván egy picit más szempontok szerint fogja nézni, mint egy dobos, és Bona László, aki ugye egyrészt maga dobosként is részt vett a magyar zenei életben, de a Budapest Jazz Club egyik tulajdonosa, szervezője, tehát neki is egy hatalmas rálátása van a fiatal muzsikusokra. És hát a kísérő zenekarban is Hónai Tibor, ugye ő, ha kell, bőgőzik, basszusgitározik is embertelenül, ugye, hogyha attól függ, hogy ki milyen számot az a dobosok közül, Elek Pisti fog szaxofonozni, és nagyon Balázs zongorázni, tehát úgy a kísérő zenekar, mint a zsűri, én azt gondolom, hogy élvonalbeli emberekből áll, és méltó lesz ehhez a versenyhez.
0: No, de akkor ennek alapján én azt vélelmezem, hogy ez nem a teljesen kezdőknek szól, tehát valakinek valahol alapszinten el kell kezdenie, képeznie magát, és ez a második, ötödik, ennedik lépés, hogy ide érdemes legyen jelentkezni, amúgy meddig és hol, hogyan, majd ezt is mondd el.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy hát ez abszolút nem kezdőknek van, ugye 30 év a felső korhatár, tehát én azt gondolom, hogy itt azoknak a fiatal zenészeknek van ez a verseny, akik már teljes értékű muzsikusok, mert hát ugye ez a korosztály már 30-ig, hát itt azért már nagyon komoly erők vannak. Október 25-dik a jelentkezési határidő, majd november 9-én lesz a döntő, 8 versenyző lesz terveink szerint meghívva a Budapest Jazz Clubba, ugye ott élőben fognak játszani. Jelentkezni 3 YouTube linkkel kell majd, minden részlet a Magyar Jazz Szövetség honlapján megtalálható. Azért azt röviden elmondom, hogy 3 számmal kell jelentkezni, ami a Józsu az egyik, az kötelező, az a Miles Davis kompozíció, ezen kívül kell küldeni majd egy balladát és egy fusion stílusú, tehát az lehet latin, lehet funk, kicsit rockos, tehát ami egy picit más. Most a részletekben nem mennék jobban bele, de van egy-két dolog, ami ott megvan adva. Szendőfi Péterként olyan hihetetlen segítőkész, hogy ennek a Nehéz Józsu című számnak csinált egy dob nélküli verziót, le lehet onnan tölteni, tehát ugye minden számban zenekarra kell játszani, de hát az egy összetett szám, és aztán valaki arra nem talál zenésztársakat, akkor arra rá tud dobolni, úgyhogy ilyen szempontból is a zsűri egyébként hihetetlen segítőkész, én azt gondolom, a fiatalokkal szemben. Nagyon hasznos tanácsot, ezt szokott lenni ezeknek a versenyeknek a végén, ha mindenki elmegy, ott marad csak a zsűri és a versenyzők, tehát aki esetleg nem nyer díjat, egyébként 700 ezer az első díj, 500 ezer a második díj, 300 ezer a harmadik, tehát aki valaki nem nyeri díjat, az sem üres kézzel megy haza, mert nagyon-nagyon jó tanácsokat is
0: észrevételeket. Hát az biztos. És ezek megfizethetetlenek tulajdonképpen, ezek a percek, amikor lehet például a nagyokat faggatni. Viszont aki nem szokott részt venni ilyen versenyen, hanem most tervezi, hogy elmegy, hogyan kell elképzelni a 8 döntőst? Ugyanazt kell eljátszaniuk, húznak egy tételt, szóval hogy hogyan zajlik majd november 9-én a döntő?
1: Ez úgy van, hogy a 3 számból, amit beküldenek videón a versenyzők, abból kell 2 kiválasztani, és azt a 2 kell ezzel a kísérőzenekarral, akit említettem, eljátszani. Ez úgy szokott kinézni, hogy kottát kell küldeni természetesen a zenekarnak, és utána ez egy hétfői nap, ez a 9-e, délután zajlanak majd a próbák, és este pedig élőben a verseny. Én azt szoktam javasolni a versenyzőknek, hogy ne nagyon bonyolult számot küldjenek, mert nem a kísérőzenészeknek kell bebizonyítani, hogy milyen jól játszanak, hanem nekik. Aha. Tehát azzal esetleg magukkal tolnak ki, hogyha valami életműszerű számot küldenek, ami túlságtét. Arra kell felkészülni, hogy van egy próba délután, és mindenki, ugyanezek hihetetlen profi zenészek, de azért nem az a cél, hogy az ő, hogy mondjam, univerzálitásukat bebizonyítsuk, hanem azt, hogy mindenki megmutassa maga, mit tud, és akkor egy délután lemennek a próbák, és este pedig jön a verseny, 2 részletben fog menni a verseny, 4 versenyzővel, közben lesz egy kis szünet, ingyenes lesz egyébként a közönség számára a részvétel, mert nem szeretném, hogy azon múljon, hogy kihez hányan jönnek, hogy ki mennyit tud megfinanszírozni ebből, hanem egyenlőek legyenek az esélyek. Ez nálam mindig nagyon erős szempont, hogy én azt igyekszem létrehozni, hogy minél inkább egyenlőek legyenek, hiszen ez mindig egy nehéz dolog a zenei vagy művészeti verseny, mert nem másodperce centire, méterre mérhető. Tehát nyilván ez mindig valamennyire szubjektív, akár is.
0: Abszolút.
1: Meg jól megítélni ez, de hát ez tudjuk, hogy ez miért.
0: Nem baj, szerintem hallgatóink legnagyobb része számára a legfontosabb dátum itt a november 9-e Budapest Jazz Club, ahol megnézhetik a Kőszegi Imre Jazz Dob verseny döntőseit. Ha valaki éppen minket hall és ennek hatására jelentkezne, az is nagyon jó, akkor is örülünk. A jelentkezési határidő október 25, és minden részlet a Magyar Jazz Szövetség honlapján megtalálható. Mi csak felhívtuk rá a figyelmet, reméljük sikerrel. Halper László gitáros zeneszerzővel, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagjával beszélgettünk. Köszönjük szépen, szia!
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a hétfői Happy Hours első órájának a vége. Hamarosan visszatérek a másodikkal, amelyben fölhívok egy születésnapos ismerős művészt, és van egy évfordulós, amelynek kapcsán egy dalról beszélek majd, de ahogy nézem a jegyzeteimet, még a harmadik órára is bőven maradnak születésnaposok, és a mai napon egy születésnaposról mesél nekünk Tittel Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovatban. Az azonban még jócskán odébb van, hiszen hamarosan még csak a második órának futunk neki. Ezt onnan fogják tudni, hogy a hírek és információk után felcsendül Cory Wong és a Chromeo Jam, vagyis Just a Minute című dala.
1: Felszállási engedély megadva. Irány a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
2: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő téma a hétvégi kormányülésen. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5 000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csaknem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak. Az egyedszám 10600 és 12700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
8: Köszöntöm a hallgatókat! A város főbb csomópontjainál torlódnak a járművek, de mindenfelé sűrű a forgalom. Sávlezárásra készüljenek Zuglóban a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út és a Várna utca között. Amire még felhívnám a figyelmüket, hogy 20 órától lezárják a Gubacsi útat a Könyves-Kálmán körútnál. Északára pedig lezárják Soroksáron a Tárcsás utcai vasúti átjárót. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet Cory Wong és a Chromeo, a kanadai Chromeo J.A.M. Jam, vagyis Just a Minute című dalával kezdtük, és amelyet Dave Lee-vel folytatunk tovább, aztán majd Charlie is énekel nekünk, illetve ebben az órában még Quincy Jones, Natalie Cole King Cole-lal közösen, és a Mo Horizons is. Sok mindenre számíthatnak tehát, például arra is, hogy hamarosan egy évfordulót mesélek el, egy listás dal kapcsán beszélünk erről a kompozícióról, később pedig felhívok egy születésnapost, örömömre szolgál, hogy megvan a művész úr telefonszáma, megtárcsázhatom, bár tegnap volt a szülinapja, de tegnap nem volt happy hours, így aztán szerintem egy nappal később sem lesz baj, ha beszélünk egy születésnapossal, az is jön majd, de most Dave Lovely és a What About My Love.

Ez volt Charlie és a Mindenen túl, előtte Dave Lee kollégánk, barátunk, producer, DJ, remixer és a What About My Love című dal, amely után jöjjön egy évforduló. 1959-ben Bobby Darin swinges Mac the Knife átdolgozása lett az első a poplistán, és 9 hétig ott is maradt, sőt, később 2 Grammy-t is hozott a művésznek. Jó alkalom ez a hír arra, hogy átismételjük, amit a dalról az évek során itt a Happy Hours-ben tanultunk. Az alap ugyebár, hogy Bicska Maxi Bertolt Brecht és Kurt Weill kordus operájának szereplője, és a róla szóló daltról beszélünk most. Hamar sláger lett egyébként az eredeti, a kezdetekben énekelte Louis Armstrong és még Frank Sinatra is, de amiért mi most beszélünk róla, az bizony egy iparági változás. 1959-ben ugyanis egy színdarab betétdala nem számított populárisnak, vagyis a nagy mainstream áttörés addig nem történt meg. Bobby Darin egyébként korábban is énekelte ezt a dalt, ám ezúttal egy standardeket tartalmazó albumára szánta, vagyis ezzel oda is helyezte a dalt, ahová egyébként került, a standardek közé. Plusz még egy fél hanggal feljebb is énekelte, valamint a Louis Armstrong féle szöveghez képest apróbb változást is eszközölt, például a Babe helyett Dear szerepel, és gyorsabbra, pattogósabbra, slágeresebbre vette a tempót. Egyébként maga Frank Sinatra jelentette ki, hogy bizony Bobby Darin verziója az alapmű, nagybetűvel. És még egy sztori, ami a Mac the Knife-hoz kapcsolódik. A dal annyira népszerű lett, hogy amikor Ella Fitzgerald 1960 februárjában, ami nem sokkal az első helyezés után volt, ugyebár, szóval 60 februárjában Berlinben koncertezett, a menedzsere azt javasolta, hogy a német eredetű dalt a német közönségnek ő is énekelje el. Ám a művésznő még nem adta elő olyan sokszor, hogy pontosan emlékezett volna az angol szövegre, ezért aztán ennek lett eredménye a híressé vált skettes Mac the Knife verzió, ahol a szöveg helyett a koncerten Ella Fitzgerald szketteléssel oldotta meg a hiányzó szövegrészek problémáját. De mi most nem ezt hallgatjuk meg, majd talán februárban, amikor a koncertnek évfordulója lesz, hanem a Bobby Darin féle mindenképpen korszakalkotó átdolgozás jön Bicska Maxi.

0: A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Továbbra is forgalmi akadályra kell számítani baleset miatt a fővárosban a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után, illetve a 19. kerületi Hunyadi utcában, a Nádasdy utcánál. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere előtt. Újra minden sáv járható. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, északi irányban a pesti alsórakparton délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig, a Műegyetem rakparton befelé szintén torlódásra kell számítani, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig telítettek a sávok, míg a Szerémi úton a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton útszintén, a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás előtt és csak lassan járható változatlanul a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé, az Irinyi József utcában az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is erős a forgalom mindkét irányban, s ugyanígy a Rákóczi úton. Varga Etele, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A napközbeni órákban kifejezetten enyhe időt tapasztalhattunk, a hőmérséklet a legmelegebb időszakban elérte a 24 Celsius fokot. Estére tiszta, derült égboltra számíthatunk, és a légmozgás is teljesen elcsendesedik. A népi megfigyelések szerint a meleg októberi napok zord, fagyos februári heteket hozhatnak magukkal, érdemes lesz tehát figyelni majd a téli fordulót. A szabadtéri programokhoz vagy egy sötétedés utáni sétához a korábbi jó idő ellenére már javasolt egy vastagabb pulóver vagy könnyű jacky viselése, hiszen a napnyugtát követően gyorsan hűl a levegő. Köszönöm a figyelmüket, töltsék jó kedvel a nap hátra lévő részét!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig a megígért születésnapos kolléga, akit volt szerencsém, van szerencsém feltárcsázni, és bár egy nappal utána, de szerintem még bőven belefér, hogy majd köszöntjük. A vonalban Temesi Berci, szia!
1: Szép napot mindenkinek!
0: Hát először is tegnap volt a szülinapod, ez vasárnapra esett, lehetséges, hogy nem is kellett semmit se csinálnod, csak átadtad magad az ünneplőknek, meg az ünneplésnek?
1: De jó lenne, nem, sajnos nem, de jó helyen voltam, tehetségeket kutattunk és zsűriztünk, és nagyon jó körülmények között el. Utána pedig este, mikor hazaértem, és nem számítottam már arra, hogy bármi történik, akkor a család itthon várt meglepetésből egy nagy meglepetés kis kajával, úgyhogy nagyon jól telt tulajdonképpen, meglepetésekkel teli, meg zenével teli nap volt.
0: Akkor fel is köszöntünk téged így hallgatótársaim, meg kollégáim nevében, kívánunk sok boldog születésnapot, meg sikereket, meg minden egyebet, és ha már így szóba hoztad, hogy tehetségeket kutattál, én a Facebookon valóban azt látom, hogy nagyon sokat dolgozol. Tudsz erről mondani néhány szót, hogy milyen tehetségeket kutattál tegnap, meg úgy általában most mivel foglalkozol?
1: Az Öröm a Zene tehetségkutató, ez egy fontos tehetségkutató, ami tulajdonképpen az ország egész területén zajlik egy éven keresztül, és arra adunk lehetőséget, hogy a hangfoglaló programba bekerülő zenekarokat segítsük, azaz ha valaki szeretne most támogatást nyerni, és mondjuk egy induló zenekarként, akár lemezre, klipre, weboldalra, bármire támogatást kapni, akkor ez eddig úgy működött, hogy pályázott, mondjuk a 400 pályázó közül összesen 20 kapott ilyen támogatást, és mondjuk ez 4 millió forint volt zenekaronként, ezt most megemelték 5 millióra, ennek nagyon örülünk, viszont ahhoz, hogy nekik ne kelljen sorba állni, és 400 zenekar közül kiválogatódnia, előszűrnie, ezért eljönnek az Öröm a Zene tehetségkutatóra bármelyik városba, Egerbe, Szombathelyre, Tatára, bárhova, és ha ott megnyerik az adott helyi tehetségkutatót, akkor bejutnak az Öröm a Zene döntőjébe, és ennek a döntője zajlott most hétvégén, és ebből a döntőből mi 10 olyan zenekart delegálhatunk, akik már eleve bent vannak ebben a szűrt zenekari listában, és így nem kell a 400 zenekarba bekerülniük, hanem már rögtön nagyobb esélyük van arra, hogy döntősök legyenek, és megkapják ezt a támogatást.
0: Van ennek valamilyen honlapja, Facebook oldala, ahol...
1: Igen, Öröm a Zene.
0: Ja, Öröm a Zene, így.
1: Így van. Ez egy ilyen tehetségkutató sorozat. Tulajdonképpen ma lezárult, ugye a tegnapi döntővel lezárult, és jövő héten már indul is a következő évi.
0: Akkor senki semmiről nincs lecsúszva.
1: Nincs lecsúszva.
0: Jaj, de jó. Semmiről. Most, hogy ezt megbeszéltük, felmerül bennem a kérdés, hogy ezen kívül van-e még időd másra, például a saját anyagokra?
1: Abszolút, igen. Most október 1-én a Zene Világnapján jelent meg egy tavalyi lemezről, amire ugye rákerült a Deborah Bondos dalunk is, az Inkognito énekesnőjével. Egy big band lemezről van szó, és itt minden dalban valakit hívtam vendégelőadónak, legyen az gitáros, énekes, bármilyen hangszeres, és Rieger Attival, akit lehet ismerni a Jazzin, a Bársony Bálint, és nagyon sok produkcióban játszott ő már, és kiváló jazzgitáros. Vele is jó barátságot kötöttem már rég, és úgy gondoltam, hogy Attit elhívom egy dalba, és ennek a klip jelent meg október 1-én.
0: Akkor majd mi megbemutatjuk a dalt, de most visszatérünk ehhez a kifejezetten, hát bocsáss meg, hogy ezt mondom, nagyon kellemes, fülbemászós, lágeres Soul is the Flavor-höz. Amúgy pedig a fellépésekkel mi a helyzet? Stúdió, oké, zsűriben ülsz, oké, de hát egy művész mégiscsak koncertezni szeret a leginkább.
1: Így van, abból is volt bőven, ez az év ez nagyon kegyes volt, és csodálatos koncertek voltak. Például itt volt Amerikából Deborah Bond, és megünnepeltük áprilisban a Budapest Jazz Clubban azt, hogy ez a dal fonogramdíjat kapott, és át is adtuk a Mahasz jó voltából ezt a díjat, nem is gondoltuk, hogy a tengeren túlról eljön majd valaki ezért a díjért, de mikor megtudtam, hogy Deborah Londonba megy turnézni, akkor ráírtam, hogy esetleg a metróról nem szállna el itt Budapesten, és úgy döntött, hogy jön, úgyhogy itt eltöltöttünk 4 napot, és volt egy csodálatos közös koncertünk, amit föl is vettem, képileg, hangilag is. Ebből készül egy koncertlemez, ami az én 45. szülinapi koncertanyagom tulajdonképpen, és ebből a hanganyag lesz majd egy dupla LP-n, amit Hollandiában gyártanak le, egy komolyabb kiadvány. Nagyon örülök neki, hogy ez létrejött, és a Deborah Bondos koncertet követte még sok más koncert, ami nagyon jól sikerült a nyáron. Ebben a hónapban is van 4, úgyhogy hálás vagyok. Szegeden vagyunk, Szerdán, Szombaton, Balatonbogláron, aztán 30-án Sopronban, úgyhogy sok felé megyünk, hála jó Istennek.
0: Nagyon jó. Ehhez kívánunk jó egészséget, és bár megütötte a fülemet az LP, ami az én fejemben bakelit, pontosabban vinil, úgyhogy lehet, hogy erre kell majd járnod egy bakelit példányal, ha már egy ilyen bakelit gyűjtővel beszélsz, mint én. Szóval kívánunk jó egészséget, meg mindent. Úgy érzem, hogy a tenyerén hordoz téged a szakmai, meg a magánélet is. Látom, hogy minden szépen alakul, úgyhogy egy születésnap kapcsán jó ezeket így összefoglalni. Most meghallgatjuk a Deborah Bonda közös Soul is the Flavor-t, aztán pedig majd sort kerítünk a swinges dalra is. Isten éltessen sokáig még egyszer. Temesi Bercivel beszélgettünk. Szia!
1: Nagyon köszönöm, szép napot!

0: Nighty Night.
1: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek harmadik órájára is maradnak majd még születésnaposok, kettőnél több. Sőt, még a Mesélő Budapest rovatot is egy születésnaposnak szenteli Tittel Kinga és Szerémi Nóra. Egyebekben ajánlok majd önöknek programokat, szám szerint hármat, és még nekem is maradt születésnaposom nem beszélve a jó kis jazzy zenékről. Ugyanis Gianni Vanzini Grapes című dalával kezdünk, de a következő órában muzsikál nekünk még Larry Carton, Harry Mancini és Graham Candy is, ha pedig marad idő, akkor Cuny Williams-től is meghallgatjuk az Our Game-et.
1: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást business classon, a karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
9: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Rekordszámú látogatóval zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő, így csaknem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a főváros 10. kerületében, a Basa utcában, a Száva utcánál, emiatt a két irány forgalma továbbra is felváltva egy sávban haladhat. Baleset történt a Fiumei úton is, tehát a 8. kerületben, a Solgó-Tarjáni utcánál. Ott emiatt mindkét irányban fennakadásra kell számítani, és baleset nehezíti az előrejutást a 3. kerületben, az Aranyvölgy utcában is, a Szőlővész utcánál. Zsúfolt a Budaörsi út a Nagyszőrös utcai felüljárótól befelé, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon, mindkét irányban, míg az Erzsébet hídon Budára lassú az átjutás. Akadozik a haladás a Szerémi úton, a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, a Műegyetem rakparton befelé, valamint a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig és a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig szintén egybefügg a sor. Továbbra is telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, és az Üllői út is szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Mesélő Budapest rovat is beáll ebbe a sorba, vagyis egy születésnapról beszélget majd Tittel Kinga és Szerémi Nóra nagyjából fél óra múlva, de most jöjjön a Boom Pulse és a Drop the Stone.

0: astonishing voyage to a place where our world ends and another begins. Step into another dimension and experience what you have never seen before. Be prepared for anything and everything.
1: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Vasárnap Vajda Katalin Láncreakció című drámáját nézhetik meg a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Az előadás az atombomba megszületésének körülményeit vizsgálja, középpontjában Szilárd Leóval, aki sokat tett a bomba létrejöttéért, később azonban következetesen küzdött annak bevetése ellen. A Rátóti Zoltán rendezte darab egy különleges tárgyalás keretében idézi meg többek között Albert Einsteint és Werner Heisenberget is, miközben azt kérdezi, meddig terjed a tudós felelőssége saját felfedezéseinek következményeiért. A komoly történelmi és erkölcsi kérdéseket az alkotók könnyedebb, szórakoztató színházi formában viszik színre, többek között Görög László, Horváth Lajos Ottó, Hirtling István, Snell Ádám, Kálid Artúr és Szacsvai László közreműködésével. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára készült Láncreakció tehát nem mond ítéletet Szilárd Leó felett, hanem a nézőre bízza, hogyan gondolkodik a tudomány, hatalom és emberi felelősség kapcsolatáról. Tehát vasárnap Láncreakció dráma a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Jövő csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Művész moziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok, 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéseig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként, Erika Mannként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művész moziban jövő csütörtöktől. Jövő hétvégén a D50 Hotel és Rendezvényközpontban rendezik meg a Budapest Audio Expo-t, ahol a high-end hifi és az audiofil zenehallgatás világába lehet közelebbről is belehallgatni. A hazai gyártók és forgalmazók exkluzív, esetenként ritkaságszámba menő készülékeket és komplett rendszereket is bemutatnak, a fejhallgatóktól a prémium házi mozéig. A látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan szól ugyanaz a zene különböző forrásokról, például streamingről, vinilről vagy akár analóg szalagról. A legmodernebb digitális technika mellett ugyanis az audiofil világban a nosztalgia is erősen jelen van, miközben egy igazán jó rendszeren a zene részletei, dinamikája és térbelisége egészen más élményt kínálhat. A Budapest Audio Expo azoknak is érdekes program lehet, akik még csak kíváncsiak arra, hogy vajon miért vonzódnak egyre többen a high-end megoldásokhoz, és mitől válhat maga a zenehallgatás önálló programmá. Jövő hétvégén tehát Budapest Audio Expo a D50 Hotel és Rendezvényközpontban.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a főváros 10. kerületében, a Basa utcában, a Száva utcánál, emiatt a két irány forgalma továbbra is felváltva egy sávban haladhat. Baleset történt a Fiumei úton is, tehát a 8. kerületben, a Solgó-Tarjáni utcánál. Ott emiatt mindkét irányban fennakadásra kell számítani, és baleset nehezíti az előrejutást a 3. kerületben, az Aranyvölgy utcában is, a Szőlővész utcánál. Zsúfolt a Budaörsi út a Nagyszőrös utcai felüljárótól befelé, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon, mindkét irányban, míg az Erzsébet hídon Budára lassú az átjutás. Akadozik a haladás a Szerémi úton, a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, a Műegyetem rakparton befelé, valamint a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig és a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig szintén egybefügg a sor. Továbbra is telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, és az Üllői út is szakaszonként. Varga Hetele, BKK Info.
3: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A napközbeni órákban kifejezetten enyhe időt tapasztalhattunk, a hőmérséklet a legmelegebb időszakban elérte a 24 Celsius fokot. Estére tiszta, derült égboltra számíthatunk, és a légmozgás is teljesen elcsendesedik. A népi megfigyelések szerint a meleg októberi napok zord, fagyos februári heteket hozhatnak magukkal, érdemes lesz tehát figyelni majd a téli fordulót. A szabadtéri programokhoz vagy egy sötétedés utáni sétához a korábbi jó idő ellenére már javasolt egy vastagabb pulóver vagy könnyű dzseki viselése, hiszen a napnyugtát követően gyorsan hűl a levegő. Köszönöm a figyelmüket, töltsék jó kedvel a nap hátra lévő részét!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. október 5-én. Lássuk még, mi minden történt, azon kívül, amiről az előző órában beszéltem jelesül is Bobby Darin number one pozíciójáról. Van még mit említenem? 1978-ban például a felettébb dúskeblű Dolly Parton szerepelt a Playboy címlapján és persze a belsejében. Ő lett az első country énekes zenész, aki bekerült a Nyuszis magazinba. Nyilván mindenki rohant megvenni az újságot, ám amikor keresve a tényfeltáró fotókat, a művésznő csak Nyuszis ruhában találták mesztelenül, nem? Sokan csalódtak. A kérdésre, hogy miért nem vetkőzött le, azt nyilatkozta, idézem: annyira nem vagyok merész, és nem is nézek ki olyan jól. 1978-ban ezzel nagyon sokan vitatkoztak volna, de ez az évforduló. Egy évvel később, 1979-ben az ABBA zenekar egyetlen amerikai turnéján látogatást tett a Fehérházban, és találkoztak Carter elnök lányával. Az elnökkel nem, csak a lányával. És itt van egy csomó születésnap. 51-ben született Sir Bob Geldof, 1947-ben Brian Johnson, az AC/DC énekese, és 1943-ban Steve Miller, a Steve Miller Band névadója. És az utolsó évforduló, 1965-ben lett aranylemez a Henry Mancini féle Rózsa Saint-Pac d'Us filmzene album, amelyen természetesen ott van a fő téma, de van ott még más is. Például a Bakelit lemezen az A-oldal harmadik muzsikája a Royal Blue, ami a filmben a római villás elegáns jelenetben szerepel, és amelyhez fűztek megjegyzést a borítón, de legalább olyan szarkasztikus humorral, mint amilyen egyébként Clouseau felügyelő szerepe. Azt írták ehhez a dalhoz, hogy ez az a szín, tehát a Royal Blue jön, ugye? Ez az a szín, amit a királyi kaszt kap, amikor fázik. Gyakran ilyen típusú zenével kísérve, hogy még szomorúak is legyenek. Ugye, enyhe szójáték van benne a blue, mint szomorúság, és a király kék, mint színnel. De ezt írták, Peter Sellers is oda tette a magáit az egész filmzenealbumra. Ő meg ezt írta: sosem írtam még zenét, és biztos, hogy még egyszer nem is kérnek majd meg rá. Szegény bolondok, nem tudják, mit veszítenek. Mi tudjuk, mit nyertünk Henry Mancinivel, most a kellemesen elegáns Royal Blue stílusú és című Royal Blue jön a Rouge Saint-Pardus filmzenealbumról.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk. Ma 1917. október 5-éig megyünk vissza az időben, hiszen megszületett Szabó Magda. Hát én ezt nagyon vártam, hogy erről beszélgessünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen információkat osztasz meg velünk, mert biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokat is meg fogunk tudni most Szabó Magdáról, amit nem is gondoltunk volna eddig.
2: Szabó Magda, először is, ha meghalljuk az ő nevét, vagy ha halljuk őt nyilatkozni a korábbi felvételekből, akkor mindig is debreceni lányként hivatkozott magára, tehát ő egy alföldi és vidéki hölgy volt. De ezzel együtt jó pár olyan regénye van, amely mégis Debrecen mellett, a fővárosban vagy a fővárosban is játszódik. A hősnő is, a hősei is sok időt töltenek a fővárosban, és ő maga is Budapesten élte le az élete nagy részét. Tehát ez mind az életén, mind a regényein meglátszik.
1: Szabó Magda budapesti életére én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mindenképpen összefonódik a legismertebb regényével, az Ajtó című regénnyel is, hiszen ez az a regény, amelyből filmadaptáció is készült. Ennek a könyvnek a helyszíne az, ami a legjobban köthető Szabó Magda életéhez is, hiszen a második kerületbe Pasarétre kell ellátogatnunk, egészen pontosan a Júlia utcában, ugyanis ebben az utcában élt Szabó Magda, a Júlia utca 3-as szám alatt, és tőle két házzal odébb lakott a könyvnek is a főhőse, aki Emerenc. A valóságban Szőke Juliannának hívták Szabó Magda házvezetőnőjét, rálátott az írónő, illetve férje Szobotka Tibor lakására, tehát így volt közöttük egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, amely mind az életben, mind pedig a regényben nagyon szépen kirajzolódik.
1: Igen, hiszen az Ajtó című mű az arról szól, ugye, hogy egy írónő és a házvezetőnőjének
2: a kapcsolata. Így van. És rendkívül érzékletesen mutatja be a házvezetőnőnek a szinte mitológikus alakját, rengeteg titok övezi az ő lényét, az ő otthonát, a bizonyos ajtó, ami mögé szinte senkit nem enged be, és hát valóban elmehetünk, és meg is nézhetjük azt, hogy hol zajlott mindez. A Júlia utcában lakott Szabó Magda, jelenleg is egy emléktábla hirdeti, az ő emlékét őrzi, viszont az nagyon érdekes, hogy amikor a filmet forgatták, akkor nem a Júlia utcában forgatták, hanem néhány utcával párhuzamosan tőle a Lócz Károly utcában. Ezek az utcák nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz.
1: Szabó Magda hogyan kezdte a pályáját?
2: Ő költőként indult, 1949-ben odaígérték neki Baumgarten díjat, amit még azon a napon vissza is vontak, és tiltólistára tették, ugye itt a politikai felhangot sem lehet kizárni, és így 10 éven keresztül nem jelenhettek meg művei. Ebben az időben egy általános iskolában tanított, először egy 6. kerületi általános iskolában, a Szinyei Merse Pál utcai általános iskolában, majd pedig a 8. kerületi Horváth Mihály téri bemutató gyakorló iskolába került. Kevesen tudják róla, hogy ő 10 évig pedagógusi karriert is betöltött.
1: De gondolom, rengeteg anyagot gyűjtött ez idő alatt.
2: Így van, és ő maga is nyilatkozta többször is, hogy az ifjúsági regényei a 8. kerület környékén játszódnak. Ezt a környéket ismerte meg a legjobban, hiszen itt tanított. Az ifjúságnak szóló regényei ezen a környéken játszódnak. És még egy regényét említhetjük, az Őz című regényét, amelynek főszereplője Encsi Eszter, egy tiszamenti kisvárosból kerül föl Budapestre, közvetlenül a háború után, fiatal éveiben. Ez a regény egy nagyon szomorú hangulatú belső monológ tulajdonképpen, itt beszél először őszintén az életéről, de ahogy az életéről beszél, különböző budapesti helyszínek jelennek meg itt is a könyvben. Megjelenik a Sashegy például, a Margit sziget, illetve a szigeten található nagyszálló, tehát egyfajta kor történeti dokumentumnak is felfoghatjuk az Őz című regényt.
1: Szabó Magda életében milyen jelentős helyszínek vannak még?
2: Élete utolsó éveit már nem a Júlia utcai lakásában töltötte, hanem Keresztfia házában, Kerepesen élt. Fontos tudni, hogy bár férje volt, ugye már említett Szobotka Tibor, Szabó Magdának nem született gyermeke, nincsenek utódai, úgyhogy a Keresztfia volt az, aki a legközelebb állt hozzá, és ő is gondozza az írónő hagyatékát. Tehát az ő otthonában élt Kerepesen, és itt is hunyt el 2007-ben. Nagyon szépen, hozzáméltó módon olvasás közben.
1: Mi az, ami őrzi az ő nevét Budapesten?
2: 2009-ben egy második kerületi iskola vette fel az ő nevét, úgyhogy van most már a második kerületben egy Szabó Magda nevű magyar-angol két tannyelvű általános iskola, illetve 2021-ben szintén a második kerületben egy közterületet is neveztek el róla, illetve, ahogy már mondtuk, mind a Júlia utcai otthona falán, mint pedig a Kerepesi ház oldalán emléktábla hirdeti, hogy itt élt ezeken a helyszíneken.
1: Olvassunk Szabó Magda műveket, verseket, amelyik szimpatikus neki. Köszönöm szépen!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a hétfői Happy Hours vége. Én elbúcsúzom önöktől, de hamarosan Hávarga Marian csilingelő hangját hallhatják, és persze vendégéjét, hiszen ilyenkor hétfőn mindig az előző szombati Dr. Jazzy-t ismételjük meg este 7 órakor. Dr. Csomai Zita volt a műsor vendége szombaton, erről múlt pénteken egyébként beszéltünk. Hát most meghallgathatják újra, ha netán lemaradtak volna róla. Az elmúlt 3 órában Jazz Kovács Lászlót hallották, ezt a műsort nem ismételjük meg. Ha nem tudtak velünk lenni, szomorúak vagyunk, de bizony lemaradtak róla. Ajánlom hát a holnapi Happy Hours-t, remélem délután 4-kor találkozunk. Addig is mindenkinek szép estét kívánok, viszont hallásra!
1: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékes tető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Rekordszámú látogatóval zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő, így csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a Gubacsi utat lezárják ma este 8 órától holnap hajnali 5 óráig a Kvassai Jenő útnál, mert tart a vasúti híd felújítása. Azt követően napközben ugyanott a közúti forgalmat mindkét irányban a villamos pályára terelik majd ismét. Ma éjféltől várhatóan hajnali fél ötig csak a félútpálya járható a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti és a gyömrői úti felüljárón karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják az útburkolatot. Csak a félútpálya járható a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A Sárbogárdi utat lezárták a vasúti híd felújítása miatt a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Varga Etele, BKK Info.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, H. Varga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, az Autoimmun Betegségek című nemrég megjelent kötet szerzője. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat is.
1: Holisztikus szemléletű orvosként már nagyon sok publikációt, könyveket,

0: az autoimmun betegséget, és egyébként ehhez képest a köztudatban hogyan jelenik meg?
1: Orvosilag autoimmun betegségnek azokat az állapotokat nevezzük, amikor maga az immunrendszer a saját sejtjeit idegennek érzékeli, és támadást indít a saját sejtek ellen. Még annak idején én az orvosi egyetemen úgy tanultam, hogy ezek általában ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlan állapotok, de ma már tudjuk, hogy számtalan olyan tényező van ezeknek a hátterében, amik hozzájárulnak egy autoimmun betegség kialakulásához, és akár életmódbeli változtatásokkal rengeteget tudunk tenni annak érdekében, hogy a beteg állapota javuljon.
0: Ezzel kapcsolatban eszembe jut például az alopécia. Szerintem ez pont egy olyan állapot, amit nagyon sokféleképpen ítélnek meg. Magyarországon, hogyha az alopéciás beteg orvoshoz, szakorvoshoz fordul, akkor szinte biztos, hogy azt az információt fogja kapni, hogy élete végéig a hajhullással vagy a teljes test szőrzet elvesztésével kell együtt élnie. Ehhez képest, amikor készültem a beszélgetésre, például a Clevelandi Egyetemnek a honlapján azt találtam, hogy azért vannak visszafordítható esetek is, amiben az étrend, illetve a környezeti hatások biztos, hogy fókuszba kell, hogy kerüljön. Nézzük meg az alopéciát egy kicsit közelebbről.
1: Így van, és még hogyha egy picit tovább mehetünk, több mint 100 olyan betegséget ismerünk, aminek autoimmun háttere van, és ezek nagyon sokszor nincsenek autoimmun betegségként a köztudatban, akár az alopécia is ezek közé tartozik. Én azt láttam, én is kezeltem több ilyen pácienst, hogy itt mindig van egy ilyen állandósult, perzisztens vírusfertőzés, amit most az elmúlt években a világjárvány nagyon belobbantott, tehát hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az autoimmun betegségeknek a száma is jelentősen megemelkedett, és ehhez ugye itt az étrendi változtatásoknál számtalan olyan beteggel találkozunk, akiknek olyan étel intoleranciái vannak, ami nem allergia, hanem ezek az úgynevezett IgG típusú immunreakciók, amik nem okoznak általában emésztőrendszeri tünetet, de mégis az immunrendszer reagál ezekre az ételekre, és ehhez még esetleg hozzájön egy stresszes állapot, vagy valamilyen vitaminásványi anyag hiány, és kialakul egy olyan felborult immunválasz, ami akár alopéciát okozhat. Ugye itt az autoimmun betegségeknél ez mindig nagyon fontos, hogy az immunrendszer támadja a szöveteinket, a sejtjeinket, és az, hogy ez mennyire lesz visszafordítható, vagy mennyire tudjuk a beteg állapotát stabilizálni, javítani, az mindig azon fog múlni, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdjük ezeket az életmódbeli változtatásokat, mekkora volt az a károsodás, ami már tulajdonképpen elpusztult sejteket jelent, hiszen akár egy pajzsmirigynél, vagy akár még egy hasnyálmirigy esetében is, hogyha a sejtek zöme még jó állapotban van, akkor remekül visszafordíthatók ezek a folyamatok, míg mondjuk egy alopéciánál, hogyha 100%-ban kihullott a betegnek az összes testszőrzete, akkor ezt nem biztos, hogy vissza tudjuk fordítani. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy mindig az első tünetek megjelenésénél, vagy hát igazából ugye a megelőzés lenne a lényeg, de hogy az első tünetek megjelenésénél kezdjünk okokat keresni, próbáljuk ezeket a megoldásokat megtalálni, mert minél korábban kezdjük el ezeket a kezeléseket, annál jobb eséllyel tudjuk visszafordítani.
0: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzit, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek.
2: Jazzy!
0: Együtt vagyunk!

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik beszélgetésünk a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Most két nagyon fontos hívószó is elhangzott öntől. Egyrészt ugye a hasnyálmirigy, és akkor rögtön gondolhatunk az egyes típusú cukorbetegségre, ahol pont a hasnyálmirigyet támadja az immunrendszer. A másik, ami elhangzott, a vírusfertőzés, különösen most a kullanc szezonban, ugye a Lyme-kor, illetve egyébként az Epstein-Barr fertőzések is nagyon komoly kihívást jelentenek, és okozhatnak autoimmunbetegséget. Arra kérem, hogy röviden térjünk ki mindkettőre.
2: Jó, kezdjük a vírusnál, jó?
1: Jó.
2: A krónikus vagy perzisztens vírusfertőzések, itt nagyon pici különbség van. A perzisztens azt jelenti, hogy valamikor bekerült a szervezetbe, és ott van tartósan. Lehet ez már magzati korban bejutott fertőzés is, tehát nem kell, hogy a beteg mondjuk átessen egy mononukleózison, egy konkrét vírusfertőzésen, ahhoz, hogy ott legyen a szervezetében ez a vírus. Az Epstein-Barr vírus is, de maga most már a Covidról is számtalan olyan tanulmány megjelent, hogy valóban hozzájárul az autoimmunbetegségek kialakulásához, illetve amit én láttam így a saját praxisomban, ez a varicella, ami a bárányhimlőnek a vírusa, ami szintén nagyon aktiválódott így az elmúlt időszakban, és például a bőrnek a különböző betegségei, hólyagos bőrbetegségek, bőrt érintő autoimmunbetegségek jelentősen megemelkedtek, azok részben ehhez köthetők. Itt igazából egy picit úgy kell ezt elképzelni, hogyha így a hallgatóknak egy ilyen képet akarunk adni, hogyha támad bennünket egy kórokozó, akkor az immunrendszer ugye válaszként visszatámad, mint hogyha egy pici háború zajlana, és hogyha rengeteg támadó van, akkor ugye egy nagy hadseregre van szükség, és ide bejuthatnak olyan, hát ilyen civil áldozatok, akik hasonlóképpen néznek ki, mint azok, akik bennünket támadnak, és erre válaszként ugye ezek a civilek is elesnek ebben a háborúban. Ma már ennek elég nagy szakirodalma van, ezt molekuláris mimikrinek hívják, hogy a különböző sejteknek ez az antigén szerkezete mihez hasonlít, és például az Epstein-Barr vírusnak az antigén szerkezete viszonylag sok sejtünk antigén szerkezetéhez hasonlít. Ezek egyébként ilyen táblázatok formájában a könyvben benne vannak, hogy melyik betegséggel úgymond keresztreagál, vagy melyik szervünkkel, szövetünk el keresztreagál az Epstein-Barr vírus, vagy akár a borrelia is, ami ugye a Lyme-kornak az okozója.
1: És akkor nézzük meg az egyes típusú cukorbetegséget. Én azt gondolom, hogy a közbeszédben valahogy nincs jelen ez az információ, hogy az egyes típusú cukorbetegség az egy autoimmun állapot.
2: Így van. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy valamilyen vírusfertőzés lobbantja be az egyes típusú cukorbetegséget. Itt tudunk a Coxsackie B vírusról, annak is a négyes típusáról, az Epstein-Barr vírus szintén szerepet játszhat, és ma már egyébként laboratóriumokban tudjuk azt vizsgálni, hogy különböző ellenanyagok megjelennek-e az egyes típusú cukorbetegeknél. Itt például a cinktranszporter 8-as, az, ami a leggyakrabban pozitív az egyes típusú cukorbetegség esetében. Ennek is vizsgálták a molekuláris mimikriét, hogy mivel keresztreagál. Számomra ez például nagyon érdekes, hogy a paradicsom az nagyon hasonló antigén szerkezettel bír. Nekem is van olyan páciensem, akinél megnézték ezeket az ellenanyagokat, illetve néztünk ételintolerancia vizsgálatot, és ami a szakirodalomban megjelent, nem csak a paradicsom, hanem néhány egyéb étel, itt például a káposzta, a padlizsán, amik szintén hasonlóak, azok kijöttek ugyanúgy pozitívan ennél a kis betegemnél, tehát hogy maga a betegnek a lelete, az hozta azt, amit a szakirodalomban leírnak, és valóban, amikor ő elkezdte ezeket az ételeket nem fogyasztani, akkor kiegyensúlyozottabb lett az inzulin háztartása. Azért nem lehet azt mondani, hogy meggyógyult, mert hogyha teljes egészében elpusztultak ezek a Langerhans szigetek, akkor nincs, ami termelje az inzulint, de korai stádiumban, nagyon időben észrevéve, én még hiszek abban, hogy akár ez is akár részben, akár teljesen visszafordítható lehet.
1: A könyvben is említi, hogy most már több mint 100 típusú autoimmun betegséget különböztet meg a szakirodalom. Ebből néhányat érintettünk, de arra kérném most, hogy a nagyon jellegzetes betegségeket talán felsorolásszerűen nézzük meg.
2: Talán a leggyakoribb a pajzsmirigynek az autoimmun betegségei közül a Hashimoto tiroiditis. Ez egy pajzsmirigy alulműködéssel járó állapot. Nagyon sok esetben azt látom, hogy itt vannak tünetei a pácienseknek, és eltelnek hónapok, vagy akár évek, mire diagnosztizálásra kerül. Ugye itt jellegzetes a fáradtság, az elhízás, hogy nem tudnak lefogyni. Általában egy ilyen krónikus fáradtság, olyan nehézkes minden, egy picit meglassult az idegrendszer is. Ebben az esetben érdemes erre gondolni. Ők általában nem jól tolerálják a hideget, inkább melegkedvelők, nagyon fázékonyak, székrekedés jellemző. A pajzsmirigynek van egy pajzsmirigy túlműködéssel járó autoimmun állapota, és ez jelenleg sokkal ritkább, mint a Hashimoto maga. Aztán az ízületeket érintő a reumatoid artritis, ami elsősorban nőket és nagyon gyakran egész fiatalkorban, tehát akár gyerekkorban is megjelenhet. Ez nem egy ízületi kopás, nem egy olyan fájdalom, ami az időskorból adódik, hanem ez valóban egy nagyon agresszív ízületi gyulladás, ami a csontot is, az ízületi porcot is érinti. Ilyenkor mindig ez nagyon fontos, hogy azonnal olyan orvosi terápiákban is részesüljön a beteg, amivel meg tudjuk állítani ezt az autoimmun folyamatot, hiszen hogyha például egy kisgyereknek teljesen tönkre megy a csont, az ízületi felszín, azért, mert folyamatosan támadja az immunrendszer, akkor utána hiába csinálunk bármit életmódilag, nagyon nehéz azt a károsodott ízületet helyreállítani. Aztán az emésztőrendszert érintő betegségek, ugye a Crohn betegség, a colitis ulceróza, ezek az úgynevezett gyulladásos bélbetegségek, vagy ide sorolhatjuk ugye a cöliákiát, ami a köznyelvben lisztérzékenység, és talán azért érdemes a cöliákiát kiemelni, mert ez az egyetlen olyan autoimmun betegség, amiben a nyugati orvoslás is elismeri azt, hogy valóban a gluténtartalmú ételek fogyasztása indítja be azt az immunválaszt, aminek hatására a bél sejteket, a bél nyálkahártyáját fogja támadni az immunrendszer, és hogyha a beteg 100%-ban gluténmentes étrenden van náluk, nagyon fontos, hogy még egy morzsa se kerüljön be. Nem lehet ugyanabban az olajban, vagy zsíradékban sütni, vagy főzni, vagy vágódeszka is muszáj, hogy külön legyen egy ilyen típusú betegségben. Akkor nagyon szépen nyugalomba lehet hozni ezt a betegséget. És azt gondolom, hogy ennek mentén, hogyha elindulunk, akkor azért azt látjuk, hogy valóban az összes autoimmun betegségben az étrend ennek óriási jelentősége van.
1: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk a továbbiakban is az autoimmun betegségek. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Na jól van, csajok.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos-természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője. A kötet egyébként az autoimmun betegségek kiváltó okaival, holisztikus megközelítésével és a lehetséges megoldásokkal foglalkozik. Most nagyon általános felsorolást mondok tünetekre. Kiemeli ugye a szakirodalom a fáradtságot, az izomfájdalmat, szemszárasságot, szájszárasságot, bőrtüneteket. Ebből lehet, hogy sokan arra gondolnak, ó, nekem nincs ilyen, akkor valószínűleg nem is autoimmun betegségtől szenvedek, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalja, és azt gondolja, hogy neki autoimmun betegsége van, pedig egész más az állapot. Miért pont ezek a tünetek azok, amelyek mondhatom így, hogy összekötik az autoimmun betegségeket? Mit jelez itt a test?
2: Ugye, amiről az elején beszéltünk, hogy az immunrendszer reakciója, hogy a saját sejteket kezdi el támadni, és ezek az általános tünetek mutatják azt, hogy valóban az immunrendszer aktív. Egy picit olyan ez, mint hogyha állandóan egy vírus fertőzéssel küzdene az immunrendszerünk. Nem biztos, hogy amikor például találkozunk az influenza vírusával, nem biztos, hogy ledönt bennünket a lábunkról, de hogy olyan nem jól érezzük magunkat. És egy picit ehhez hasonló ez az állapot, hogy az immunrendszerünk belül lángol, küzd, hogyha megnézzük egy laborban, látjuk a gyulladásos paraméterek, lehet, hogy magasak, lehet, hogy még benne vannak a normál tartományban, de picit a felső határhoz közel emelkedettek, vagy vannak olyan eltérések, például a fehérvérsejtek arányaiban, esetleg a vasháztartásban. Ugye sok esetben, hogyha a bél is érintett, akkor nem tudnak felszívódni bizonyos tápanyagok, mint a vas, vagy akár a B12 vitamin, ami egyébként lehet, hogy egy vérszegénységet okoz, és az lesz az első tünet, vagy az lesz az első diagnózis, és hogyha tovább megyünk, akkor kiderül, hogy egyébként itt nem ez az alapprobléma, hanem az, hogy nem tud felszívódni, mert gyulladás van a szervezeten belül, és ugye ezek az izomfájdalmak, ízületi fájdalmak, ezek mindig ennek a következménye, a fáradtság, hogy tényleg harcol a szervezetünk, mint hogyha egy háború dúlna folyamatosan odabenn, ami nem biztos, hogy megjelenik még ilyen drasztikus betegségek formájában.
1: A múlt heti adásban a nutrigenomika volt a fókuszpontban, és más szakembertől is hallottam már, hogy a genetikai meghatározottságról most jóval kisebb százalékban gondolkodnak. Tehát a korábbi 50-80 százalék helyett most már csak 20-30 százalék az, amelyet felelőssé tesznek, a maradék kétharmad pedig az életmód, a stressz, az érzelmi állapot. Ezek szerint akkor az autoimmun betegségeknél is jóval kisebb a genetikai meghatározottság, ha én jól gondolom.
2: Én még azt gondolnám, hogy még ennél a 20-30 százaléknál is alacsonyabb, viszont ugye amit mondtam, hogy lehet, hogy egy krónikus vagy egy ilyen perzisztens vírusfertőzés már magzati korban bekerül a szervezetbe, tehát előfordul az, hogy generációkra visszamenőleg ott van egy vírus, ami belobbanthatja akár generációkra visszamenőleg ezeket a betegségeket, ugyanígy az ételintoleranciák is mutathatnak ilyen családi halmozódást, az életmód általában ugye családon belül ugyanaz lesz, tehát ez is, illetve én nagyon hiszek abban is, hogy a lelki oldal nagyon lényeges, ugye autoimmun betegségekben általában az önmarcangolás, a bűntudat az, ami a legelsőként így előjön, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek akár generációs traumák is lehetnek, és hogyha például van egy olyan családunk, ahol ez az önmarcangolás jellemző, és mellette ott van egy perzisztens vírusfertőzés, és mellette ott van esetleg egy ételintolerancia, akkor ez már mutathat egy családi halmozódást arra vonatkozóan, hogy megjelenik egy-egy autoimmun betegség. Az is jellemző, hogy ha van egy autoimmun betegség, nem biztos, hogy ugyanaz, de valamilyen más autoimmun betegség megjelenhet. Lehet, hogy ott más a lelki állapot, vagy más ételintoleranciák jelennek meg, de hogy ezek a halmozódások megjelennek, az biztos, de ha visszafejtegetjük, akkor valóban látjuk ott ezeket a vírusokat, az ételérzékenységeket, a lelki állapotot, a környezeti faktorokat, vagy akár vitaminásványanyag hiányokat is. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy ez egy sokkal nagyobb százalék, mint az, hogy konkrétan milyen genetikai anyaggal születik valaki. Ami még nagyon érdekes, hogy a vércsoportrendszer, ami ugye meghatározott genetikailag, az sok esetben meghatározza a hajlamunkat bizonyos autoimmunbetegségekre, és hát, hogyha megnézzük, ugye a bélflóráról is sokat beszélünk, hogy a bélben lévő jótékony baktériumok és a vércsoportunk hogyan alakul, és ezek akár az Epstein-Barr vírussal, vagy akár más vírusokkal hogyan kapcsolódnak, akkor tulajdonképpen még azt is láthatjuk, hogy maga a vércsoport is meghatározó lehet bizonyos betegségekre, hogy hajlamosabbak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk hajlamosak egy mondjuk egy autoimmunbetegségre.
1: Innen folytatódik Azonnal egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmunbetegségek című kötet szerzője.
0: Jazzy.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben, Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek. Nagyon érdekes most, hogy a vércsoportot említette. Ugye a 90-es években jelent meg egy olasz orvos természetgyógyásznak az a könyve, amely végül is megalapozta a vércsoport diétát, és azóta azt gondolom, hogy az egyik legmegosztóbb téma orvosi körökben. A Harvard Egyetem végzett sztádikat azzal kapcsolatban, hogy van-e tudományos alapja, vagy nincs. Végül is arra jutottak, hogy tudományosan egyelőre nem megalapozott, de a gyakorlatban mégis működik. Nagyon izgalmas egyébként, hogy hogyan változtatja meg a vércsoportról való felfogás, akár az étkezést, akár tulajdonképpen mindent, amit a mindennapi életben csinálhatunk.
2: Igen, hogyha belegondolunk az AB0 vércsoportrendszerben, amikor orvosilag meghatározzák ugye valakinek a vércsoportját, akkor az ellenanyag ott van a szervezetben azok ellen, amivel nem rendelkezünk. Tehát például egy A vércsoportú embernek a vérében, a szérumában ott van a B vércsoport elleni ellenanyag, vagy egy nullás vércsoportú ember esetében az A és a B ellen is ott van az ellenanyag. De ugye ellenanyagot akkor termelünk, hogyha már találkozunk úgymond azzal az idegennel, és hogyan történik ez a találkozás egy vércsoport esetében, hogyha kisgyerekként nem kaptunk vérátömlesztést, és erre az a magyarázat, hogy a bélben lévő baktériumok komplettálják ezt az AB0 vércsoportrendszer, tehát tulajdonképpen a mikrobiomnak van köze ahhoz, hogy ez az AB0 vércsoportrendszerünk úgymond komplettálódik, és teljes egészében ugye kialakul, míg az RH, ugye ami még általában ott a betűk mögött szokott lenni, hogy például valakinek nulla RH pozitív a vércsoportja, az RH az nem komplettálódik csak akkor, hogyha valaki például tévesen kap egy, vagy akár szülés kapcsán, hogyha egy RH negatív anyának születik egy RH pozitív kisbabája, akkor ott találkozhat ezzel az antigénnel, de maga az AB0 az már a bélbaktériumok által kiteljesedik, komplettálódik. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy mindenképpen van ennek szerepe a betegségek kialakulásában, hiszen ezek a bélbaktériumok is tudják ezeket a reakciókat így beindítani, és már tényleg újszülött kortól. Ugye az újszülötteknél jellemző ez az anyatejek címának nevezett állapot, amikor ilyen különböző bőrkiütések jelennek meg a kisbabákon, azt immunológiailag ehhez kötjük, hogy komplettálódik maga a vércsoportrendszer, amikor már annyi baktérium van a bélrendszerben, ami tulajdonképpen be tudja indítani ezt a folyamatot.
1: Most a kisbaba szó hangzott el, és persze akaratlanul eszembe is jut maga a várandóság állapotának az elérése. És azért fogalmazok így, hogy az elérése, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nehezített teherbeesés a magyar pároknál is egyre magasabb és magasabb arányú. Tudom, hogy vékony ég a mentőség kérdése, de összefüggésbe hozhatjuk-e bizonyos autoimmun állapotokkal?
2: Igen, és megint, hogyha visszamegyünk ezekhez a perzisztens vírusfertőzésekhez, nagyon részletesen ki kell kérdezni ugye a párokat. Azokban az esetekben, amikor megtörténik a megtermékenyülés, és esetleg el is indul, de a 8.-10. héten felszívódik, és eltűnik a szívhang, vagy egyszerűen megszűnik az az elindult terhesség, akkor mindenképpen érdemes immunológiai vizsgálatok végezni. Itt az úgynevezett NK aktivitás, ez a natural killer, vagy természetes ülő aktivitás, ami ezekben az esetekben emelkedett szokott lenni. Ezek a természetes ülő sejtek, azok, amik akár a daganatos sejteket is, vagy bizonyos vírusfertőzésekben a vírusokat is támadják, és ilyenkor, hogyha meddőség esetében azt látjuk, hogy ez az NK aktivitás emelkedett, akkor is érdemes ezeket a perzisztens vírusokat megnézni. Egyébként az Epstein-Barr vírusnak van konkrétan igazolt NK aktivitás növelő hatása. Tehát, hogy látjuk azt, hogy az Epstein-Barr vírus növeli ezt a természetesülő aktivitást, ami szerepet játszhat abban, hogy az immunrendszer, a magzat vagy a fejlődő kis embrió ellen fordul, és ez általában ezen a 8.-10. héten szokott bekövetkezni.
1: Bár arról beszéltünk az előző percekben, hogy bizonyos lelki alkat vagy megküzdési stratégia több generáción keresztül is aktiválhatja az autoimmunbetegség megjelenését egy lemenőnél például. Megfordíthatjuk-e, mondhatjuk-e azt, hogy a személyiségre van esetleg torzító hatással egy-egy autoimmunbetegség?
2: Én ebben egészen biztos vagyok, és abban is, hogy ezek a perzisztens vírusfertőzések hatással vannak a viselkedésünkre, a személyiségünkre, és ezt is láttam sok esetben, hogyha kikezelünk valakiből egy ilyen perzisztens vírust, akkor megváltozik a viselkedése. Egyébként az állatvilágban ez nagyon jellemző, ugye gondoljunk a rókára. A róka alapvetően fél az embertől, és csak akkor megy az ember közelébe, hogyha kicsinyei vannak, és nincs a környezetében meg elegendő étel a kicsinyeinek, és bemegy a tyúkolba. Hogyha veszett lesz a róka, akkor viszont barátságossá válik, és közel megy az emberhez, folyik a nyála. Ugye ezt mindenki tudja, de nem rakjuk így össze, hogy a veszettség vírusa megváltoztatja a rókának a viselkedését. Vagy ugyanígy a toxoplazma, ami a macska karmolási betegség, ott például az egér, mint egy közti gazda, hogyha megfertőződik a toxoplazmával, akkor felbátorodik, és nem fog félni a macskától, így könnyebb préda lesz a macskának. Vagy például történt ilyen kutatás, a Yellowstone Parknak a farkasait vizsgálták, hogy az alfa hímek, azok toxoplazmával fertőzöttek, azok a nagyon bátrak. És ugyanígy nekem meggyőződésem, hogy ezek a perzisztens vírusok meghatározzák az embernek a viselkedését, és tényleg nagyon sok esetben lehet ezeket a mintázatokat látni, és ugyanígy bizonyos akár autoimmun vagy más betegségekben szerepet játszhatnak. Tehát amikor azt nézzük, hogy egy-egy személyiség típus milyen betegségekre hajlamos, akkor megnézhetjük azt is, hogy melyik kórokozók hajlamosítanak erre a személyiség típusra, és akkor tényleg ilyen nagyon szép párhuzamokat láthatunk.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Várjuk vissza önöket!
0: Jazzy! Jazzy! Együtt vagyunk!
3: Rakom a lábam jobb meg a balba.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője. Sajnos nagyon kevés időnk maradt, de azt gondolom, hogy a legtöbb hallgató arra is kíváncsi, hogy jó, akkor hogyan induljon el. Mielőtt elveszne az egészségügyi ellátórendszerben, és egyik szakrendelésre megy a másikra, és nincs megoldás akár évekig. Melyek azok a diagnosztikai lehetőségek, amelyeket első körben, bár minden egyén más mikrobiom és más élettörténet, de amiket első körben ön szokott javasolni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos, hogy a nyugati és az alternatív gyógymódokat ötvözzük, tehát nagyon lényeges, hogy legyen nyugati kivizsgálás, a diagnózisa a betegnek, adott esetben szükség lehet nyugati kezelésekre. Én mindig szoktam kérni ezeket a víruspaneleket, amiben az IgG, illetve az IgM ellenanyagokat meg tudjuk nézni. Ezeket egyébként házi orvos is ki tudja írni. Elég gyakran látom most már, hogy kórházakban, immunológia osztályokon is nézik a betegeknél ezeket a víruspaneleket, illetve az ételintolerancia, ami egy nagyon megosztó terület, a nyugati orvoslás nem ismeri el ennek a létjogosultságát, viszont én azt gondolom, hogy autoimmun betegek esetében pont ezek az IgG típusú ellenanyagok nagyon jelentősek, és ezeknél a betegeknél mindig van egy bélrendszeri károsodás, ami hajlamosíthat arra, hogy ezeknél az ételellenanyagoknál ugye bekerül az immunrendszer látókörébe nagyon sok olyan antigén, ami aztán belobbanthatja ezeket a folyamatokat, és ez azért fontos, mert nem ismerjük az összes keresztreakciót, a könyvemben is elég sokat leírtam, de ennek még nagyon kicsi a szakirodalma, és az, hogy egy beteg ő maga személyesen mire érzékeny, az ő immunrendszere mire kezd el ellenanyagot termelni, azt csak ezekből a vizsgálatokból tudjuk megnézni. Ezek az IgG típusú vizsgálatok, ami nem egyenlő egy allergia vizsgálattal, mert az allergiánál ugye az IgE-t nézzük, de itt egy teljesen más immunválaszt vizsgálunk, és ezért fontos szerintem ez az IgG típusú vizsgálat, és ha ez a kettő megvan, a víruspanel, illetve az ételintolerancia vizsgálat, akkor ennek mentén el lehet indulni gyulladáscsökkentőkkel, vírusgátlókkal. Én mindig itt a természetes szerekre gondolok, a megfelelő étrenddel, ugye itt arra is figyelni kell, hogyha kiveszünk a beteg étrendjéből bizonyos dolgokat, akkor ezt mivel tudjuk helyettesíteni, ne legyenek vitaminásványi anyaghiányok, akkor ezt hogyan tudjuk pótolni, tehát ez azért egy nagyon komplex megközelítés.
1: Ha most a népi gyógyászatra kapcsolódom rá, ott például a diófalevél egy olyan tea, amit szerintem évszázadokon keresztül használtak, meg használnak most is gyulladás csökkentésre, vannak még ilyen teák. Kijelenthetjük-e azt, hogyha valakinek megvan a diagnózisa, látszik, hogy milyen a vírusfertőzés, milyen az ételintoleranciája, akkor esetleg belefér mondjuk egy jól összeválogatott teakúra egy ilyen típusú gyógyulási útban?
2: Én nagyon szeretem a gyógynövényeket alkalmazni. A dió levél az most megint csak egy nagyon megosztó terület lett a fitoterápiában. Egyébként ki is vették az alkalmazható teák közül a juglon tartalma miatt, ami egy májkárosító anyag. Ugye a népgyógyászatban 100-200 akárhány száz évvel ezelőtt ez egy bevált tea volt, de én azt gondolom, hogy ma olyan mértékben károsodik az emberek szervezete különböző környezeti, illetve ételekből, kozmetikai termékekből bekerülő toxinokkal, olyan terhelt az embereknek a mája, hogy erre már a diólevélben lévő juglon az problémát okozhat. Egyébként pont ehhez kell szerintem egy olyan szakember fitoterapeuta, aki meg tudja az időtartamokat is mondani, hogy ennek a páciensnek ilyen állapotban adhatunk például egy diólevélteát, vagy nem adhatunk, vagy először egy májtisztítás, egy étrendi változtatás, és következő körben adjuk akár a diólevélteát, de van számtalan olyan gyógynövény, amit gyulladáscsökkentésre, vagy tényleg akár a vírusok ellen is tudunk alkalmazni, de itt mindig nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a beteg milyen állapotban van, milyen egyéb gyógyszereket szed, ugye lényeges, hogy ismerjük ezeket az interakciókat, hogy egy bizonyos gyógyszer mellett alkalmazhatunk-e valamit, vagy sem. Ugye itt az autoimmun betegeknél nagyon sokszor alkalmaznak immunszupresszáns kezeléseket, ami azt jelenti, hogy az immunrendszernek a működését lecsökkentjük. Erre én nem adhatok immunerősítő gyógynövényeket, vagy olyan terápiákat, ami az immunrendszerét erősíti, mert akkor kiütöm azt a kezelést, amit ő egyébként kap.
1: Lehet-e differenciálni nemek, korcsoportok, generációk kapcsán, ami az autoimmun betegséget illeti? Kérdezem ezt úgy is, hogy ugye végül is beszéltünk vele született, meg adaptív típusú elváltozásról, és ez lehet, hogy már önmagában véve megosztja a lakosságot.
2: Autoimmun betegségek jóval nagyobb százalékban fordulnak elő nők körében, és jellemzően a fiatal, illetve a középkorosztály. Férfiaknál viszonylag ritkák az autoimmun betegségek, bár azt kell, hogy mondjam, hogy most azért a világjárvány az elmúlt években megváltoztatta ezeket az arányokat is, de alapvetően nők azok, akik leginkább érintettek, és a fiatal középkorosztály az autoimmun betegségek tekintetében.
1: Ha személyes véleményét kérdezem, vajon mi lehet ennek az oka?
2: A nőknél én azt gondolom, hogy más az immunrendszernek a működése, ugye itt a gyermekvállalás szempontjából a lelki állapot, a nők azért egy picit más lelki állapottal bírnak, szerintem sokszor tényleg ez az önmarcangolás jellemzőbb a nőkre, az, hogy befelé fordulnak, nem adják ki magukból a különböző dolgokat, de talán leginkább itt a várandósággal kapcsolatos immunválaszok.
1: Mindezekről és sok más érdekességről is olvashatunk tehát az Autoimmun betegségek című nemrég megjelent könyvben, amelynek szerzője a dr. Jazzy vendége, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Új turisztikai stratégiával ösztönöznék a turizmus növekedését. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Voltak már légicsapások hajnalban is, amikor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítmény megrongálódott, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Új turisztikai stratégiával ösztönöznék a turizmus növekedését. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Marad a napos, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Voltak már légicsapások hajnalban is, amikor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták. Több ipari és kikötői létesítmény megrongálódott, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

Jazz Kovács László készítette. Jazzy. Minden utcakő történetek százaival van tele, de vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek. Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gomnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a Határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karban tartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Tartsanak velem a stílusos és szenvedélyes hazai muzsikák és előadók világába. Velünk lesz például Ásós Attila, vagyis Pacsirta, aki a 2008-as Megasztár tehetségkutató műsorban tűnt fel, ott egyedi stílusával és zeneiségével a 9. helyezést érte el. 2009-ből szól hamarosan az Utca Zenész című felvétele. A kezdésben funky, a Back to Black-től érkezik a Szerelem betege lettem. A dal eredeti

Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Gen Z. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Stílusos hazai előadóink között szerepel hamarosan a Hunky Crew. Ők egy hazai elektronikus swing duó, amelyet két a műfajban már jól ismert zenész alapított, Ordiman, aki DJ és producer, valamint Tamási László dobos producer, a Mystery Gang tagja. How Much című dalukkal készültem, a kezdésben pedig Bubenyák Zoltán, Galgóci Balázs és Szalkó Olivér szerzeménye a Jazzperantótól. Ez a Sunrise. Jó szórakozást kívánok a dalokhoz, és ne feledjék, blokkunk után érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: És van már is egy vendégem, méghozzá telefonos vendégem, Tamás Dorka, az esemény sajtófőnök, de hogy mi ez az esemény, arról mindjárt beszélünk is. Jó reggelt, szia Dorka!
2: Jó reggelt, szia Inde!
1: Hát a 10. jubileumi szlovén filmnapok, Toldi moziban. Fene se emlékezett volna, hogy már ez a 10. Nagyon gyorsan telik az idő.
2: Bizony gyorsan telik az idő, és ez az esemény úgy látszik meggyökeresedett. Budapesten mindig a Toldi moziban tartjuk, idén október 8-án, 9-én és 10-én.
1: Uh-huh. Van valami különlegesség egyébként, hogy most ez a 10. alkalommal jött össze, és esettől valamivel másabb esetleg?
2: Nem másabb, a szlovén filmnapok az mindig arra törekszik, hogy a szlovén a legfrissebb szlovén filmtermésből a legjobb filmeket hozza el Budapestre, mindig díjnyertes alkotások érkeznek, ez most is így van, és mindig törekednek arra, hogy egy-egy vendéget is elhozzanak Budapestre, és ez most is így történik, ugyanis a nyitó napon, tehát október 8-án az este 7 órás a Fehéret 90 fokon mossuk című filmnek a női főszereplője Lea Kok elkíséri az alkotást a Toldi moziba, és ott találkozhat vele a közönség.
1: Ha jól értem, akkor tehát, hogy kortárs filmekről van szó. Mi jellemző egyébként a szlovén kortárs filmekre? Lehet ezt összefoglalni?
2: Abból adódóan, hogy az elmúlt 10 évben megnéztem az összes szlovén filmet, amit a filmfesztiválhoz, bennem tényleg körvonalazódott néhány téma. Az egyik az, hogy nagyon erős a múltfeldolgozás igénye a szlovén filmekben. Ez különben a nyitó filmre igaz, mert a 80-as években indul a történet, egy valós történetet feldolgozó alkotás. Egy Bronja Zsakej nevű írónőnek a saját élettörténetéből készült ez a film. Tehát ez egyik a múltfeldolgozás igénye, a másik nagyon gyakran láttam felnövés történeteket a kortárs szlovén filmek között, és ez is különben egy felnövés történet. Egy testvérpár tinédzserkorukban sajnos elvesztik az édesanyjukat, aki rákban meghal, és a főhősnő további viszontagságait tulajdonképpen, és nehezebb fordulatait, az élet nehéz fordulatait követi a film. Annak ellenére, hogy egy megrázó erejű alkotás, mégis a derű és az élni akarásra helyezi a hangsúlyt, azt mutatja meg, hogy a legnehezebb helyzetekből is van kiút.
1: Valami egyébként összeköti ezt a három filmet?
2: A három filmet képzeld el, most idén nem köti össze semmi, pont az az érdekessége az idei felhozatalnak, ebben talán különbözik a többitől, hogy itt három nagyon-nagyon különböző filmről beszélünk, mert a második film, amit október 9-én este 7 órakor láthat a közönség, a Rejtőzködők című szlovén-izlandi-szerb koprodukció, az pedig egy dramedy. Az alaphelyzet az, hogy két férfi hajnalban egy átmulatott éjszaka után a patakparton összebilincselve ébrednek, és a kettőjük közül az egyik nem csak azt nem tudja magáról, hogy kicsoda és hogy hívják, de még az sem, hogy milyen nyelven beszél. Úgyhogy elég messziről indulunk ahhoz képest, hogy neki meg kell találnia önmagát. Tulajdonképpen ez a meg kell találnia önmagát, ez egy picit hasonlít az előző filmnek egyik szálára, de ez egy szórakoztató, nagyon kedves történet.
1: Na hát, hogyha most már két filmről beszélt, akkor mondjuk el a harmadikat is.
2: A harmadik pedig október 10-én este 7-kor a Földfoglaló című alkotás. Ez egy kamara darab. Az alaphelyzet ismerős. Több ilyen filmet láttunk már, amikor négy felnőtt egy üveg bor mellett bizonyos komoly témákat megvitat. Jelen helyzetben két szülőpár találkozik egy este, mert a gyerekeik játszótéri egyik játéka közben egy furcsa helyzet alakult ki, és ezt szeretnék tisztázni. Ez egy nagyon-nagyon brilliánsan megírt forgatókönyv. Éles dialógusok mentén vitázik négy ember, nagyon-nagyon viccesen az extrémitások vive bizonyos gondolatmeneteket, úgyhogy egy kifejezetten szórakoztató, de közben pedig élesen elgondolkodtató alkotás.
1: Dorka, megkockáztam azt, hogy a szlovén filmről szerintem mi még keveset tudunk itt Budapesten, és és egy kicsit segíts nekem túl azon, hogy tehát ez mondjuk kiknek ajánlanál ezeket a filmeket? Az ilyen gondolkodó entelektüleknek, vagy ez azért szórakoztató is?
2: A második két film, tehát a Rejtőzködők és a Földfoglaló, az kifejezetten szórakoztató is. Mindenképpen olyan embereknek ajánlom, akiket érdekelnek a filmek, érdekelnek a mai történetek. Egy szomszédország kultúrájával ismerkedhetünk meg, és a szlovén filmnapokon pontosan abból adódóan, hogy tényleg a legtöbb ember számára ez nem egy ismerős terület, tulajdonképpen sajnos még csak ezeken a napokon lehet szlovén filmeket látni Magyarországon. Annyival kiegészíteném különben, hogy az első film, tehát a Fehéret 90 fokon mosuk, az már a 22. Miskolci Cinefest filmfesztiválon a versenyprogram, a V4 programban szerepelt. Ezt azért emelem ki, mert a Cinefestnek mindig nagyon erős a szelekciója, tehát a filmértőknek talán az első filmet ajánlanám a leginkább.
1: Azon gondolkodtam egyébként, hogy annyira hozzá vagyunk szokva az amerikai filmekhez, és hogyha jó esetben még ismerünk francia, olasz esetleg skandináv filmeket, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De hát valóban ez filmértőnek, vagy filmnézőnek és filmértőnek is kell talán lennie.
2: Szerintem egész egyszerűen csak nyitottnak kell lenni a világra, és egy kis kíváncsisággal beülni más nemzetek filmjeire is, és akkor tényleg abból adódóan, hogy egy szomszédos országról beszélünk, szerintem az is érződik, hogy van bizonyos hasonlóság a magyar filmekhez, bizonyos típusú magyar filmekhez, akár ugye a történelmünkben is azért voltak helyenként hasonló időszakok, úgyhogy azt is érdemes megnézni, hogy mennyiben hasonló és mennyiben más az íze ezeknek a szomszédos filmeknek.
1: Ide érkezik a nyitófilm főszereplője Leakok. Róla mit érdemes tudni?
2: Őről azt érdemes tudni, hogy Szlovéniában a fiatal filmes generációnak az egyik legismertebb tagja. Ez a film különben Szlovéniában 100 000 nézőt vonzott. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogy egy drámáról, tehát egy kifejezetten komoly filmről beszélünk, és ez mindenképpen a film erényét mutatja, hogy még egy ilyen komoly téma is ilyen sok nézőt tudott a mozikba vonzani Szlovéniában. Tehát Leakok Szlovéniában egy ismert fiatal színésznő, aki különben nem csak színészkedéssel foglalkozik, hanem írói szárnyait is bontogatja, és énekesnőként is kipróbálta már magát.
1: Szinte biztos voltam benne. Na, akkor gyorsan mondjuk el még egyszer, hogy mikor és hol vannak ezek a szlovén filmnapok.
2: Tehát október 8-án, 9-én és 10-én, mindhárom nap este 7 órakor a budapesti Toldi moziban.
1: Tamás Zsorkának köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Szia, szia.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.
1: Fizika órára nem, de színpadi előadásra igenis invitáljuk Önöket, ráadásul rögtön kettőre. Október 11-én kétszer látható a Pesti Vigadóban a Láncreakció, Vajda Katalin drámája. És hogy miért a fizika óra? A Láncreakció Szilárd Leó történetén mutatja meg a tudomány, a hatalom és az emberi felelősség máig érvényes kérdéseit. A körülmények talán ismertek, az ismert magyar nevek ismertek, közülük is kiemelkedik majd Szilárd Leó dilemmája és erkölcsi gondolatai. De azért a darab rengeteg humort is tartalmaz majd, úgyhogy következzenek gyorsan sorban, illetve láncban a kérdések. A Láncreakció című dráma szerzőjéhez, Vajda Katalinhoz.
2: Én ezt 23 évvel ezelőtt írtam, de nem akkor kezdtem Szilárd Leóval foglalkozni, hanem jóval korábban. Én nekem a felnövésem és a eligazodásom a világban. Én hitben nevelkedtem, de az nem volt elég. Tehát tovább akartam menni, hogy a hitből ne csak hit legyen, hanem hogy van ez mélyebben. És a másik oldal, ami így véletlenül jött egyébként, egy nagynénémtől kaptam a Heisenberg a rész és az egész című könyvét. Arról szól, hogy hogy éltek akkoriban ezek a fizikusok, elvonultak a hegyekbe, maguk főztek, minden nap kirándultak órákat, este házi kamara, mert mindegyik zenélt, és közben délutánonként meg délelőtt leültek egy-két órára beszélgetni a fizikáról. Ez volt az agytorna, és az annyira jól írja le ezt az életet, hogy hát akkor a kedvem lett, hogy ez nem igaz hozzá. Így emberileg kezdtem a tudósokhoz valahogy közel kerülni, és aztán szembe jött velem ez a könyv, a Szilárd Leó Zseni Árnyékban című életrajzi könyve. Na és akkor ott igazából beleszerettem ebbe az emberbe, az életébe. A hitemben erősítettek meg. Ezek a nagyon nagy emberek, ezek mind mélyen hívők. De nem azért hívők, mert elhitték, hogy van Isten, hanem megtapasztalták. A Heisenberg mondja, az ember a tudomány az eleinte ateistává tesz, de a kehely mélyén Isten várakozik. Két véglet, ami a hétköznapokban két külön dolog. Tudomány és hit az általában az átlag embernek, mint ahogy nekem is korábban, a fejében úgy van, hogy hiszem, ha látom. És erre jött ez a csodál, jöttek ezek a csodálatos zseni tudósok, akik bebizonyították a kvantummechanikával, hogy az anyag az gyakorlatilag nincsen. Hogy az úgy látszik, mintha lenne. Most ebben a hétköznapokban még nem tudom, mit kezdeni, de nekem az én saját krédóm, vagy az én hitem a világba, ami szerint én vezetem, vagy szeretném az életemet vezetni, az választ kapott arra, hogy a két véglet az gyakorlatilag ugyanaz. Az előadás maga, amit a néző lát, az egy olyan, mintha benne ülne egy tárgyalásba. Végig egy tárgyalás, a Szilárd Leónak egy fiktív pere. A végén van egy csavar, azt nem árulom el. Ez egy tárgyalás, de egy szórakoztató előadás, mind a mellett, hogy nagyon komoly dolgok. Tudós felelőssége az, és egyáltalán a társadalomra való hatása, a társadalom felelőssége. Szóval sok nagyon-nagyon, ugye természetesen a hit van benne egy pap is, szóval mindaz, amit elmondtam, az ott is tükröződik. Szerencsére sokat is nevet a néző. Hát volt, aki sírva jött ki, volt, aki nem sírt, de meghatódott. Hát össze-vissza, de igazából egy ilyen hideg meleg. A nézők kvázi az esküdtek, azért ad hozzá alapot. Az előadásnak az érdekesség, hogy végig mindenki színpadon van, tehát ők végig ott ülnek a tárgyalók. Teremben mindenki. Színészeknek is nagyon izgalmas, nagy rendkívül fárasztó. Mondták, hogy ilyen darabban még nem vettek részt, hogy kívülről nem láttak belőle egy másodpercet. Mert ott ülnek végig. Tehát azt mondják, hogy néz ki a színpad, mert lentről nem látják. Ja, megvetítés is van. Itt meg van írva valóban minden, de pont ez a nehéz. És ezért nagyon örülünk Szinetár tanár úr, első perctől kezdve ő rettenetesen gyönyörűeket írt, tényleg nagyon-nagyon mellettünk állt végig.
1: Kell előzetes tudás, információ?
2: Nem, semmi nem kell hozzá. Egyrészt mert elmondjuk. Tehát annyira itt van a dolog, egyébként nagyon érdekes és egyben nagyon szomorú, hogy én 23 éve, amikor írtam, most azt kell mondjam, hogy ha nagyon beképzelt lennék, azt mondanám, hogy válteszi, képességeim vannak, mert hogy nem, akkor mindenkinek nagyon tetszett, tehát tényleg nagyon most mindegy, sokan olvasták, és valahogy nem került. Volt, aki már be akarta mutatni, azt mégse, nem került bemutatásra. És most, ahogy ez megszólalt a színpadon, azt éreztük mindannyian, hogy ennél aktuálisabb pillanat nem lehetett volna. Tehát, hogy ez egy szomorú dolog. Ez mindig aktuális, de valóban most sokkal aktuálisabb, mint 23 évvel ezelőtt. Ezt a nyarat átérték, akkor tudják, hogy ez micsoda. Mi ez a láncreakció, és mitől nagy felfedezés ez. De mondom, nem ez a fizikai rész, sem a történelmi, amit tudni kell, hanem elég csak a mában élni. Ezt folyamatosan szeretnénk játszani. A Tudományos Akadémia írt ki annak idején, még tavaly, idén 200 éves az akadémia, hogy támogatná, hogyha a magyar tudósokról születnének művek. És több színház is csatlakozott ehhez, és így került elő az én darabom. Színésznevek hangozzanak el, mert azért ez egy elég jó szereposztás, elég színvonalas.
1: Ez erős.
2: Igen. Jó nevű. Így
1: mondjuk, van, mondjuk úgy, hogy erős.
2: De hát azt meg ők nem ismerik az emberek, a színészeket, meg az adrenalint, amit ugye a sportoló, meg a színész ismer szituációban. Hullafárad, de kimegy az Ivaldára, ott a nézőté, ott van a közönség, és arra a 3 órára teljesen elfelejt, hogy fárad. Mire lejön, már elájul. Igen. Az egy másik kérdés. De ott szóval, hogy az tényleg nagyon fárasztó, de ezért lehet a színészekben bízni, mert az, amikor kilép a színpadra és megérzi a kapcsolatot a közönséggel, egyébként meg a közönség ad erőt. Tehát, ha figyel és ugye energiát, hát ez már megint Szilárd Leó meg azt meg fizika, ha energiát sugároz föl, a színész meg le, és ez az energia áram, az nagyon erősen földobja a színészeket, és az egy valóban erőt adó. És nyilván addig tart az erő, amíg ugye ott vannak a színpadon. Hát aztán nyilván másnap szegények fáradtabbak, de hát nagyon sokat benn vagyok az előadásokon, és igazából a közönséget figyelem, és a reakciót, és annyira lehet érezni, amikor egy hullámhosszon van a közönség és a színész. Egyszerűen egy olyan energia áramba kerül bele az ember, ahol meg sokszorozódik az energiája, és valahogy tényleg egy ilyen boldog lét. Hát, hogyha ugye föl vagyunk töltve, hát mi is úgy működünk, hát föltöltjük a telefont, akkor jól működik, ha lejár, akkor rosszul. Hát ugyanígy vagyunk, ha föl vagyunk töltve, és ott van több száz ember, és a több száz embernek az energiája, hát az irdatlan erős. Mert mondjuk egy olyan előadást látnak, és hát remélem ez is olyan lesz, nem csak a zenés vígjátékaim, hogy összekovácsolja a közönséget, és valóban pozitívan egy cél fele, hogy mondjam, adják ki az energiájukat a színpad fele. A színészek rendkívül helyesek, és nagyon szeretik a szöveget, és nagyon szeretik az előadást. És ez a kettő találkozik, ez valóban engem is iszonyatosan megemel ott a nézőtéren. Ez nagyon jó érezni ebbe az energia hullámba benne lenni.
1: És ahogy megígértem, jöjjön a remek szereposztás. Olyan kiválóságokat láthatnak, mint Görög László, Szatsai László, Horváth Lajos Ottó, Kálid Artúr, Pápai Erika, Zsúskati, Snell Ádám vagy Hirtling István. Keressék tehát a gyönyörű környezetben, a Pesti Vigadóban október 11-én a Láncreakciót. Köszönjük szépen a gondolkodó, néhol fizikus és filozófikus invitálást a darab szerzőjének, Vajda Katalinnak.

0: Szépségek a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában. Kezdjük K betűkkel. Kortársak és klasszikusok október 8-án csütörtökön este 6-kor az Öt pacsirta szalomban a sok K betű Osztrosics Éva és Szőcs Henrik koncertjét jelenti. Éva Artisius és junior primadíjas magyar hegedűművész, Henrik pedig cifra tehetségdíjas fiatal magyar zongorista. Ismerősek ők már az Öt pacsirta szalom közönségének, és most tényleg összehozzák a kortársakat, például Tornyai Péterrel, Tihanyi Lászlóval, a mai adásban hallható Kutri Bence 3 Bagatel című művével, illetve klasszikusokkal, elég ha csak Chopint említem, illetve még egyszer az időpontot, csütörtök este 6, Öt pacsirta szalon. Aztán tényleg gyönyörűségek, főleg fiataloknak, október 10-e szombat 11 óra irány a Bartók Emlékháza Csalán útra, két út van előttem, és ez rám is vonatkozik, melyik szépséget említsem. Az biztos, hogy Babos Karolina úton című mesejátéka lesz élvezhető, ami Bartók Béla két szólamú kórusaira épült, akik pedig előadják, és itt kezdek el olvadozni, Annus Réka és Zámoi Eszter, úgyhogy lesz Lánycsúfoló, na, van egy gyűrűm karika, senki a világon, Kánon ne menj el, Huszár Nóta, 4 éves kortól érdemes tehát szombaton 11-re időzíteni a sétát a Bartók Emlékházba. Szépség mellé komolyság is, Iványi Gábornak volt születésnapja a hét végén, és ő lesz egy este a döntésekről címmel ma este 7-től a Vörös Zónában, a Vörös Neon Kabaré Színházban. Mit jelentett lelkészként nemet mondani a pártállami hatalomnak? Mit jelent az oltalom és a Vezli közösségének szolgálata? Meddig megy el az ember másokért, és mit hajlandó elveszíteni azért, hogy ne hagyja őket magukra? Na, önöket sem hagyom magukra, úgyhogy ha már megígérték a Friss Hús filmfesztiválon, hogy lesznek vetítések a díjnyertes rövidfilmekből, az most jött el. Csütörtök este 6, Várkert-Bazár, Testőr Palota vetítő terem, érkeznek a Várkert mozi extrában a legjobbak a film listából, a Friss húsról, az Északi parttal, a Szeplőtelennel, Dubinyák Rékától, Konrád Zsuzsanna valami vadja, és a többi, keressék a rövidfilmek szerelmesei ezeket a programokat, és ne felejtsék el, szépség mindig akad, minden szépséghez és gyönyörűséghez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: rezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy elegáns, fúziós és szólos blokk vár Önökre. Egy igazi zenei kuriózumot hozok nem sokára. A magyar könnyű zene talán egyik legfontosabb mérföldköve ez, az Illés Együttes 1966-os Az utcán című beat himnusza, amit nem az eredeti formájában játszom. A dal szerzője ugyanis Szörényi Levente a Budapest Jazz Orkesztrával is felvette, és természetesen egy új köntöst kapott a muzsika. A kezdésben pedig a hazai soul, az R&B és a jazz pop egyik legkarakteresebb képviselője, Voga Viki, aki zenei pályafutása során többek között Presser Gáborral is dolgozott. Tőle indul már is a Nem találsz majd rám, itt a Jazzén.

0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy igazi éjszakai utazásra invitálom Önöket a 2000-es évek budapesti klub életébe. Következik a trip-hop és az alternatív jazztronika határvonalán mozgó Sonar Bistro. A zenekar előszeretettel dolgozott együtt karakteres női hangokkal, ezúttal a Péntek című felvételüket hallgathatjuk, amelyben vendégként P. Molnár Viktória énekel majd. A kezdésben pedig a hazai szólzene egyik legmeghatározóbb előadója Éliás Gyula, akit mély bársonyos orgánuma miatt gyakran emlegetnek a magyar Barry White-ként. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott művész előadásában a Jól vagyok indul. Jó szórakozást!
1: Oh, yeah.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. A késő esti órákban egy olyan zenei válogatást hozok most, ami a mély füstös soul-funktól az álomszerű alternatív popon át egészen a hazai underground világáig kalandozik. Premec Mátyás Hammond orgonista vezetésével a 9 tagú fúziós formáció a Kék Nyúl elhozza majd Heart Spell című muzsikát, előtte a hazai alternatív széna egyik legfontosabb zenekarához, a Magashegyi Undergroundhoz látogatunk. Bocskor Bíborka és csapata az elvágyódást és a megnyugvást önti dallamokba, következik a Végtelen kékség. A blokkot pedig egy igazi független hazai underground ritkasággal indítom. A Szabvány projekt előadásában 2012-es daluk ez, a Kerékpárosan szép az élet. Jó szórakozást kívánok a muzsikákhoz, és ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik, számítok Önökre!

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Mikrofon próba. 1-2.

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Nem sokára meghallgathatjuk a Bad Cat című dalt, ami egy zenei projekt. Dezső Balázs zeneszerző, billentyűs producer készítette, közreműködve a legendás magyar jazz hegedűssel, édesapjával, Dezső Csabával, valamint Elek István szaxofonossal. Mirtillel kezdünk. Mikre képes pár pohár 2012-ben jelent meg a melódia, a Most szeretnék tínédzser lenni című korongon. Ha velem tartanak, ilyen stílusos és szenvedélyes muzsikákat hallgathatunk egész éjszaka.

0: less. I have a right to you. I mean, if I were for you, it's better if I kill you. Good night.
1: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a funky jazz stílusban utazó Made in Bass formáció egyik szerzeménye is vár ránk a holnap. Csemer Bogival kezdünk, 2014-es lemezének címadó dala forog már is, az All Is One Is All. Jó szórakozást kívánok, itt a Jazzin!

Már is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. Kellemes rádióhallgatást kívánok. Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk, ahol a V-motorok is játszik. Nekem így jó. Ez egy kifejezetten laza, középtempós, bugis lüktetésű rockdal. Mint a zenekar dalainak többségét, ezt is a Demjén Ferenc, Ler István, Herpai Sándor és Menyhárt János alkotta klasszikus négyes keltette életre. Aztán egy óráig még hallgathatjuk Cutor Zoltán vezetésével a Belmondó Valentin című muzsikáját, a kezdésben pedig a Full Moon és Michael Jackson sikere, a The Way You Make Me Feel, itt nálunk a Jazzin.

à ton cœur pour que je ne sois pas seul. Donne-moi ton âme.

0: histoire. Donne-moi ton cœur.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy óra utáni első összeállításunkban szerepel majd a budapesti székhelyű, dél-amerikai bulizenét játszó Los Orangutans. A Negra Caderona című daluk érkezik majd 2021-ből. A kezdésben pedig Temesi Berci, aki vasárnap ünnepelte a születésnapját, így utólag is nagyon nagy szeretettel köszöntjük őt innen a Jazzyből. Soul is the Flavor című muzsikájában Deborah Bond közreműködik. Jó szórakozást!

itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Good Morning Nothingness Hajós Kristóf első szóló projektjének debütáló dalaként és azonos című albumának címadó számaként jelent meg még 2022. novemberében. A holland The World of Dust közreműködésével készült el ez a szerzemény, megmutatom hamarosan, de a kezdésben egy jazzy dalverseny közönségdíjas formáció, a Patai Swing Project és a Swinging Violin. Itt nálunk a Jazzin.

Kellemes szórakozást kívánok minden kedves hallgatónak, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Órazáró összeállításunk egyik résztvevője Szalóki Ági, aki most Karádi Katalin egykori sikerét énekli Mindig az a perc címmel. 2 óráig még egy 2025 őszén megjelent különleges dal is vár ránk a Játszani kell, amelyet Halper László gitáros zeneszerző hozott létre. Ebben a magyar könnyűzene és jazz legendás alakjai Horváth Charlie, Frenn Reisz Károly és Solti János alkottak meg egy alkalmi szupergrupot, felsorolom az egész csapatot, Horváth Charlie, Frenn Reisz Károly, Solti János, Halper László, Stein Ferenc, Kolman Gábor és Bér Zsolt. A kezdésben pedig egy modern, metal, post-hardcore csapat, a Subscribe és a Miles Away, hiszen nekik is van jazzy daluk, már is mutatom.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes keddi hajnalt kívánok Önöknek, 2 óra után néhány perccel már is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a szinkron hangként is igen népszerű Csondor Kata énekel nálunk. Fülembe súg című dala az éj a mának életérzésről, a merészségről és a vágyak gátlások nélküli megéléséről szól. A kezdésben pedig Hegyi György vezetésével a Tao. A saját megfogalmazásuk szerint fúziós popot játszó együttes a már is induló Vidám Park című dallal alapozta meg azt a finom intellektuális, mégis fülbemászó hangzásvilágot, amellyel hatalmas sikert alkottak. Itt tehát a Jazzin most a Tao.